0: a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

nagy a baj.

haj, ha visszakar.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor idejövünk.

0: rögtönzött álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: nagy szeretet csak szétszed.
1: Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket a Rádió Most híreivel, Marosi Gábor vagyok. A legzseniálisabb s legmagyarabb tudósunk címmel különleges Herman Otto kiállítás nyílt Kaposváron a Ripple-Rónai Múzeumban szombaton este. A tárlatot a Múzeumok Éjszakája elnevezésű programsorozat keretében mutatták be a Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum jóvoltából. A kiállításon az utolsó magyar polihisztorként emlegetett Herman Otto kutatói szemlélete látható, amely a Néprajzi Múzeumban őrzött és általa gyűjtött tárgyakon keresztül ismerhető meg. A több mint 200 darab néprajzi tárgyat bemutató kiállításban számos somogyi vonatkozású anyag is szerepel, amelyeket eddig még nem láthattunk a vármegyében. Nemzetközi utcazene kavalkád volt Siófokon szombaton. Az eseményen kínai táncosok és énekesek, valamint a 100-tagú székely férfi kórus is bemutatkozott. Ezúttal 6 helyszínen 19 fellépő zenélt és énekelt. A 150 éves siófoki férfi dalkört köszöntő kórus találkozó résztvevői már délelőtt és délután is szórakoztatták a járókelőket, késő délutántól kora estig pedig egymást váltották a fellépők. A Zsilipnél, a koktélbár teraszán, a Rózsakertben, a Jókai Parkban, a Millennium Parkban és a főtéren helyi vagy helyi kötődésű zenészek, énekesek mutatták meg tudásukat, olvasható a siofok.hu oldalon. Holi, vagyis a színek fesztiválja volt szombaton a somogyvámosi Krisna völgyben. A tradicionális hindu tavasz köszöntő eseményen több tucatnyian vettek részt, és szórták a levegőbe, illetve egymásra a különféle színű festékeket. A hagyomány szerint Krisnának és játékos cimboráinak lelki elfoglaltsága ez az eredetileg tavasz ünnep, mely vidám, boldogságot és pozitív energiát sugárzó, színpompás jellegéről vált ismert és népszerűvé szerte a világon. Az idei Holi ünnep a jóga világnapjához is kapcsolódott. Sorozatban harmadszor lett Európa bajnok a férfi kard válogatott. Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dalos Benedek összeállítású válogatott a svédeket, a spanyolokat, a tavalyi világbajnok olaszokat, végül pedig a románokat győzték le. Triplázásra az EB-k történetében a hazai szövetség oldalának tudósítása szerint magyar részről korábban még nem volt példa.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos, száraz időnk lesz, legfeljebb átmenetileg növekedhet meg a gomoly felhőzet, a változó irányú szél megélénkül. A reggeli órákban 19-21 fokot mérhetünk, a délutáni órákban viszont már 32-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket a Rádió Most híreivel, Marosi Gábor vagyok. Nemzetközi utcazene kavalkád volt Siófokon szombaton, az eseményen kínai táncosok és énekesek, valamint a 100 tagú székely férfi kórus is bemutatkozott, ezúttal 6 helyszínen 19 fellépő zenélt és énekelt. A 150 éves siófoki férfi dalkört köszöntő kórus találkozó résztvevői már délelőtt és délutáni szórakoztatták a járókelőket, késő délutántól kora estig pedig egymást váltották a fellépők. A Zsilipnél, a koktélbár teraszán, a Rózsakertben, a Jókai Parkban, a Millennium Parkban és a főtéren mert helyi vagy helyi kötődésű zenészek, énekesek mutatták meg tudásukat, olvasható a siofok.hu oldalon. Rugalmasabbá válik a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj program. Kaposvár közgyűlése csütörtökön módosította az erről szóló önkormányzati rendeletet annak érdekében, hogy az ösztöndíj rendszer még hatékonyabban tudja segíteni a városban tanuló és később itt dolgozni kívánó fiatalokat. A változások egyik legfontosabb eleme, hogy a pályázati és elbírálási határidőket a felsőoktatási intézmények tanulmányi rendjéhez igazítják. Az elmúlt években ugyanis többször előfordult, hogy a hallgatók nehezen tudták időben beszerezni a szükséges igazolásokat, emiatt pedig az ösztöndíjak folyósítása is késett. A Kaposvár Számít Rád program legfontosabb küldetése, hogy a tehetséges fiatalokat helyben tartsák és építsék a város jövőjét. Megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. A Szódon szombaton délután 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Nem volt 5 találatos szelvény az 5-ös lottó szombati sorsolásán, melyen a 13, 30, 31, 72 és 77-es számokat húzták ki. A 4-esnek viszont 24-en is örülhettek, nekik a nyereményük egyenként több mint 1,7 millió forint. A jövő héten várható főnyeremény 720 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos, száraz időnk lesz, legfeljebb átmenetileg növekedhet meg a gomoly felhőzet, a változó irányú szél megélénkül. A reggeli órákban 19-21 fokot mérhetünk, a délutáni órákban viszont már 32-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Szia, én Lukács vagyok a Tankcsapdából, amit hallgatsz, az pedig a Rádió Most.

0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Mező Misi.
2: Én pedig Szűcs Krisztián vagyok.
1: Mi vagyunk a NASA.
2: Hallgassátok a Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. A legzseniálisabb s legmagyarabb tudósunk címmel különleges Herman Otto kiállítás nyílt Kaposváron a Ripple-Rónai Múzeumban szombaton este. A tárlatot a Múzeumok Éjszakája elnevezésű programsorozat keretében mutatták be a Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum jóvoltából. A kiállításon az utolsó magyar polihisztorként emlegetett Herman Otto kutatói szemlélete látható, amely a Néprajzi Múzeumban őrzött és általa gyűjtött tárgyakon keresztül ismerhető meg. A több mint 200 darab néprajzi tárgyat bemutató kiállításban számos somogyi vonatkozású anyag is szerepel, amelyeket eddig még nem láthattunk a vármegyében. 9 alkalommal várják véradásra az önkénteseket az előttünk álló héten Somogyban. Szántódon és Kaposváron többször is lehet majd segíteni, de Nagyatádon, Homokszentgyörgyön, Szőlősgyörökön, Kutason és Zamárdiban is szerveznek véradást, melyre minden egészséges felnőtt jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. A pontos helyszíneket megtalálják az Országos Vérellátó Szolgálat internetes oldalán. 3 férfit fogtak el a napokban a Barcsi nyomozók a terrorelhárítási központ munkatársainak segítségével, akik a megalapozott gyanú szerint illegális vadászattal kapcsolatos bűncselekményeket követtek el a háromfai vadásztársaság területén. Egyikük rendszeresen engedély nélkül vadászott, illegális takarmányszórót és vadkamerát üzemeltetett, valamint tiltott hangtompítóval felszerelt golyós lőfegyverrel, a tilalmi időszakot megsértve 1 szarvast és 2 vaddisznót ejtett el. A vadakat eltulajdonította, amivel közel 1 millió forint kárt okozott. A férfi egy másik helyszínen tiltott vadbefogó csapdát is működtetett, amellyel tucatnyi vaddisznót ejtett fogságba. Az orvadász tevékenységben másik 2 férfi is segítkezett. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn 10 óra 30 perckor tartja az OTP Bankliga 2026-27-es idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július 25-i hétvégén indul, az idei naptári évben 18 fordulót játszanak a csapatok, így a december 19-i hétvégéig tart az őszi idény. A küzdelmek a január 30-i hétvégén folytatódnak, míg a 33-dik, azaz utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e lesz. Az első osztályú bajnokságban ezúttal is 12 csapat vesz részt, amelyek 3-szor játszanak egymással. A korábbi évekhez képest viszont annyiban változik a versenykiírás, hogy ezúttal nem 2 kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, míg a 11. helyen záró csapat osztályozót játszik a Mercantil Bankliga második helyen végző együttesével. Sorozatban 3-szor lett Európa bajnok a férfi kard válogatott. Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dalos Benedek összeállítású válogatott a svédeket, a spanyolokat, a tavaly világbajnok olaszokat, végül pedig a románokat győzték le. Triplázásra az EB-k történetében a hazai szövetség oldalának tudósítása szerint magyar részről korábban még nem volt példa.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos, száraz időnk lesz, legfeljebb átmenetileg növekedhet meg a gomoly felhőzet, a változó irányú szél megélénkül. A reggeli órákban 19-21 fokot mérhetünk, a délutáni órákban viszont már 32-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolog a véremben.
1: A pillanat a tiéd.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Rugalmasabbá válik a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj program. Kaposvár közgyűlése csütörtökön módosította az erről szóló önkormányzati rendeletet annak érdekében, hogy az ösztöndíj rendszer még hatékonyabban tudja segíteni a városban tanuló és később itt dolgozni kívánó fiatalokat. A változások egyik legfontosabb eleme, hogy a pályázati és elbírálási határidőket a felsőoktatási intézmények tanulmányi rendjéhez igazítják. Az elmúlt években ugyanis többször előfordult, hogy a hallgatók nehezen tudták időben beszerezni a szükséges igazolásokat, emiatt pedig az ösztöndíjak folyósítása is késett. A Kaposvár Számít Rád program legfontosabb küldetése, hogy a tehetséges fiatalokat helyben tartsák és építsék a város jövőjét. A legzseniálisabb s legmagyarabb tudósunk címmel különleges Herman Otto kiállítás nyílt Kaposváron a Ripple-Rónai Múzeumban szombaton este. A tárlatot a Múzeumok Éjszakája elnevezésű programsorozat keretében mutatták be a Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum jóvoltából. A kiállításon az utolsó magyar polihisztorként emlegetett Herman Otto kutatói szemlélete látható, amely a Néprajzi Múzeumban őrzött és általa gyűjtött tárgyakon keresztül ismerhető meg. A több mint 200 darab néprajzi tárgyat bemutató kiállításban számos somogyi vonatkozású anyag is szerepel, amelyeket eddig még nem láthattunk a vármegyében. Három férfit fogtak el a napokban a Barcsi nyomozók a terror elhárítási központ munkatársainak segítségével, akik a megalapozott gyanú szerint illegális vadászattal kapcsolatos bűncselekményeket követtek el a háromfai vadásztársaság területén. Egyikük rendszeresen engedély nélkül vadászott, illegális takarmányszórót és vadkamerát üzemeltetett, valamint tiltott hangtompítóval felszerelt golyós lőfegyverrel, a tilalmi időszakot megsértve egy szarvast és két vaddisznót ejtett el. A vadakat eltulajdonította, amivel közel 1 millió forint kárt okozott. A férfi egy másik helyszínen tiltott vadbefogó csapdát is működtetett, amellyel tucatnyi vaddisznót ejtett fogságba. Az orvadász tevékenységben másik két férfi is segítkezett. 9 alkalommal várják véradásra az önkénteseket az előttünk álló héten Somogyban. Szántódon és Kaposváron többször is lehet majd segíteni, de Nagyatádon, Homokszentgyörgyön, Szőlősgyörökön, Kutason és Zamárdiban is szerveznek véradást, melyre minden egészséges felnőtt jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. A pontos helyszíneket megtalálják az Országos Vérellátó Szolgálat internetes oldalán. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn 10 óra 30 perckor tartja az OTP Bankliga 2026-27-es idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július 25-i hétvégén indul, az idei naptári évben 18 fordulót játszanak a csapatok, így a december 19-i hétvégéig tart az őszi idény. A küzdelmek a január 30-i hétvégén folytatódnak, míg a 33-dik, azaz utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e lesz. Az első osztályú bajnokságban ezúttal is 12 csapat vesz részt, amelyek háromszor játszanak egymással. A korábbi évekhez képest viszont annyiban változik a versenykiírás, hogy ezúttal nem két kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, míg a 11. helyen záró csapat osztályozót játszik a Merkantil Bankliga második helyen végző együttesével.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos, száraz időnk lesz, legfeljebb átmenetileg növekedhet meg a gomoly felhőzet, a változó irányú szél megélénkül. A reggeli órákban 19-21 fokot mérhetünk, a délutáni órákban viszont már 32-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Június 22-e van, hétfő, és folytatjuk a nyarat itt a Rádió Moston, de elrajtol egy újabb hét, munkahét, de már nem iskola hét, elindult a vakáció, szombaton már minden iskolában utoljára kicsengettek, és talán a diákok örülnek a legjobban, de érkezik egy jó nagy szünidő számukra, felkészülés egy újabb szintlépésre. Ebből fakadóan pedig vélhetően az utakon ma sokkal szellősebb lesz a forgalom, de azért ne dőljünk kényelmesen hátra a székünkbe, vezessünk körültekintően, óvatosan, és vigyázzunk magunkra. Hogyha pedig lenne közlekedési infótok, vagy bármilyen témában hozzászólnátok adásunkhoz, írjatok vagy hívjatok 0670-32-32-355. Niall Horan újdonsága, a Tastes szögőd érkezik nem sokára, de most a napot és az órát Anne Maryvel és Shania Twainnel nyitjuk. Ez az Unhealthy a Rádió Moston.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Június 22-e van, és a mai napon a Paulinákat ünnepeljük. A Paulina név a Paula továbbképzéséből ered, és ez a név találékony, alkotó személyiség kialakulását segítheti, akinek gyorsan vág az esze. Mivel érzései és vágyai nagyon gyorsan változnak, soha nem elégedett az adott körülményekkel. Sok ötlete és terve van, tele van becsvágyal is, de ezek túl sokszor összpontosítanak csak egy nehéz helyzetből való lehetséges kiútra, vagy egy olyan kereseti lehetőségre, mellyel könnyen pénzhez lehet jutni. Keresi a változást és a kihívásokat, igyekszik sokat utazni, mert szívesen ismerkedik új emberekkel. Szeret másokkal nagy társaságban időt tölteni. Ugyan pozitív beállítottságúnak tűnik, valójában az önbizalom és az akaraterő hiányával küzd. Kedves Paulinák, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek, Isten éltessen, ugyanezt kívánjuk minden születésnaposnak, vagy évfordulót ünneplőnek is a mai napon. A nap ünnepeltjeinek szól Ed Sheeran-dala a Shivers Kaposvár rádiójában.
0: Ez volt a kalendárium. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Aktualitásokat, Kaposvár híreket a kaposvármos.hu-n érdemes keresni. Ezért is hoztam testvér oldalunkat, ahol sok aktualitásról beszámolnak, például arról, hogy milyen nyári útfelújítások lesznek Kaposváron. Erről pedig nem sokára beszélek én is. A nyár első hőhulláma, a napokban 30 Celsius felett alakult a maximum hőmérséklet, és ez még marad is így. Molnár Piroska, ha nem Kaposvárra kerülök, lehet, hogy máshogy alakul a színészi pályám. A Kossuth-díjas művész őszintén vallott arról is, miként lehet egy gyermek elvesztését feldolgozni. Hétfőn kezdődik a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Felszámolták a droghálózatot. Levendula, látvány és ipari alapanyag. Az acskózás nem jó megoldás, új módszert tesztel a KHG a társasházi biohulladék gyűjtésére. Civilként mentettek életet két kaposvári mentős kapott Kaposvár szolgálatáért emlékérmet. Egy kis odafigyelés, véget ért a tanév, elkezdődött a vakáció. További aktualitásokért pedig érdemes kattintani www.kaposvármos.hu.
0: Ez volt a Lapszemle. Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió most! Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight

0: down the road. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket a Rádió Most híreivel, Marosi Gábor vagyok. Három férfit fogtak el a napokban a Barcsi nyomozók a terrorelhárítási központ munkatársainak segítségével, akik a megalapozott gyanú szerint illegális vadászattal kapcsolatos bűncselekményeket követtek el a háromfai vadásztársaság területén. Egyikük rendszeresen engedély nélkül vadászott, illegális takarmányszórót és vadkamerát üzemeltetett, valamint tiltott hangtompítóval felszerelt golyós lőfegyverrel, a tilalmi időszakot megsértve egy szarvast és két vaddisznót ejtett el. A vadakat eltulajdonította, amivel közel 1 millió forint kárt okozott. A férfi egy másik helyszínen tiltott vadbefogó csapdát is működtetett, amellyel tucatnyi vaddisznót ejtett fogságba. Az orvadász tevékenységben másik két férfi is segítkezett. 9 alkalommal várják véradásra az önkénteseket az előttünk álló héten Somogyban. Szántódon és Kaposváron többször is lehet majd segíteni, de Nagyatádon, Homokszentgyörgyön, Szőlősgyörökön, Kutason és Zamárdiban is szerveznek véradást, melyre minden egészséges felnőtt jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. A pontos helyszíneket megtalálják az Országos Vérellátó Szolgálat internetes oldalán. Megújul a téli üzemeltetési flotta a Magyar Közútnál. 10 új korszerű tehergépjárművet vásárolt a társaság, amelyek országszerte segíthetik az utak téli sikosságmentesítését és a hóeltakarítást. A gépekre azért is volt szükség, mert a jelenleg használtak több mint 20 évesek, elhasználódtak, a felújítási költségük pedig jelentős lenne. A közútnál az üzemeltetési feladatok is megnövekedtek, a korszerű gépekkel pedig hatékonyabban tudnak dolgozni. A tehergépjárművek a vármegyei vezetők döntése alapján kerülnek az üzemeltető mérnökségekhez. Sorozatban harmadszor lett Európa bajnok a férfi kard válogatott. Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Dalos Benedek összeállítású válogatott a svédeket, a spanyolokat, a tavaly világbajnok olaszokat, végül pedig a románokat győzték le. Triplázásra az EB-k történetében a hazai szövetség oldalának tudósítása szerint magyar részről korábban még nem volt példa.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos, száraz időnk lesz, legfeljebb átmenetileg növekedhet meg a gomoly felhőzet, a változó irányú szél megélénkül. A reggeli órákban 19-21 fokot mérhetünk, a délutáni órákban viszont már 32-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
1: Bizonyám, legyen bármennyire is korán, mi lendületesek, informatívak, szórakoztatóak és aktuálisak vagyunk itt Kaposvár rádiójában, a Rádió Moston, a 91.2-es frekvencián, a mikrofonnál Ród Balázsi Hunor. Szép reggelt Kaposvár, szép reggelt Kaposvár környéke, szép reggelt Somogy, köszöntök minden hallgatót, bárhol is hallgat bennünket. Én örülök, ha velünk vagytok, örülök, ha sokan vagyunk, és annak is, hogyha ezt a hetet be tudjuk indítani jó kis energiákkal, jó kis lendülettel. Természetesen hívom mindig segítségül a legjobb zenéket, és itt is lesznek velem külföldi és magyar dalok, régi és új szerzemények egyaránt ma reggel is. Továbbra is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670 32 32 355. A Spice Girls érkezik nem sokára, még a 20. század végéről, 97-ből, és a Who Do You Think You Are című daluk, de most Harry Styles-zal folytatjuk. Ez az American Girls a Rádió Moston.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Június 22 van, és érdemes picit elmerengeni a történelem lapjai között, hogy megnézzük, mi minden miatt jeles a mai nap. Például azért, mert ma 393 éve, hogy Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. 120 éve született Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer, az ő nevéhez fűződik a Legénylakás, illetve a Van, aki forrón szereti is. 78 éves születésnapot ünnepelne a mai napon Cserháti Zsuzsa, énekesnő, hatalmas lágerek előadója, Különös Szilveszter, Hamu és Gyémánt, csak hogy néhányat említsünk. Ma ünnepli 77. születésnapját Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. Ma 189 éve, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését. 113 évvel ezelőtt született ezen a napon Vörös Sándor, költő, író. 57 éve, hogy Londonban 47 éves korában meghalt Judy Garland, énekesnő, színésznő, a leghíresebb szerepe talán az Óza csodák csodájában volt. És végül, de nem utolsó sorban, ma 73 éve született Cyndi Lauper, amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő, így tehát ő is érkezik itt a Rádió Moston, és a Girls Just Want to Have Fun.
0: Ez volt a Kalendárium.

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
4: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Rugalmasabbá válik a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj program. Kaposvár közgyűlése csütörtökön módosította az erről szóló önkormányzati rendeletet annak érdekében, hogy az ösztöndíj rendszer még hatékonyabban tudja segíteni a városban tanuló és később itt dolgozni kívánó fiatalokat. A változások egyik legfontosabb eleme, hogy a pályázati és elbírálási határidőket a felsőoktatási intézmények tanulmányi rendjéhez igazítják. Az elmúlt években ugyanis többször előfordult, hogy a hallgatók nehezen tudták időben beszerezni a szükséges igazolásokat, emiatt pedig az ösztöndíjak folyósítása is késett. A Kaposvár Számít Rád program legfontosabb küldetése, hogy a tehetséges fiatalokat helyben tartsák és építsék a város jövőjét. A legzseniálisabb s legmagyarabb tudósunk címmel különleges Herman Otto kiállítás nyílt Kaposváron a Ripple-Rónai Múzeumban szombaton este. A tárlatot a Múzeumok Éjszakája elnevezésű programsorozat keretében mutatták be a Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum jóvoltából. A kiállításon az utolsó magyar polihisztorként emlegetett Herman Otto kutatói szemlélete látható, amely a Néprajzi Múzeumban őrzött és általa gyűjtött tárgyakon keresztül ismerhető meg. A több mint 200 darab néprajzi tárgyat bemutató kiállításban számos somogyi vonatkozású anyag is szerepel, amelyeket eddig még nem láthattunk a vármegyében. A Balaton térségét érintő vízgazdálkodási, tájhasználati és klímaalkalmazkodási kihívásokkal foglalkozó rendezvényt tartottak Balatonfenyvesen, számolt be az eseményről közösségi oldalán Bíró Norbert, a Somogy vármegyei közgyűlés elnöke. Az Asszály Fórum célja volt egy közös párbeszéd indítása a fenntartható jövőről. A témák között kiemelt helyen szerepelt a Balaton vízháztartásának jövője, az asszály és a klímaváltozás térségi hatásai, a vízes élőhelyek szerepe a klímaalkalmazkodásban, de szóba került a turizmus és a természeti erőforrások fenntartható használata is. Nemzetközi utcazene kavalkád volt Siófokon szombaton. Az eseményen kínai táncosok és énekesek, valamint a 100-tagú székely férfi kórus is bemutatkozott. Ezúttal 6 helyszínen 19 fellépő zenélt és énekelt. A 150 éves siófoki férfi dalkört köszöntő kórus találkozó résztvevői már délelőtt és délután is szórakoztatták a járókelőket, késő délutántól kora estig pedig egymást váltották a fellépők. A Zsilipnél, a koktélbár teraszán, a Rózsakertben, a Jókai Parkban, a Millennium Parkban és a főtéren helyi vagy helyi kötődésű zenészek, énekesek mutatták meg tudásukat, olvasható a siofok.hu oldalon. Holi, vagyis a színek fesztiválja volt szombaton a Somogyvámosi Krisna völgyben. A tradicionális hindu tavasz köszöntő eseményen több tucatnyian vettek részt, és szórták a levegőbe, illetve egymásra a különféle színű festékeket. A hagyomány szerint Krisnának és játékos cimboráinak lelki elfoglaltsága ez az eredetileg tavasz ünnep, mely vidám, boldogságot és pozitív energiát sugárzó, színpompás jellegéről vált ismert és népszerűvé szerte a világon. Az idei Holi ünnep a Jóga Világnapjához is kapcsolódott.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma túlnyomóan napos, száraz időnk lesz, legfeljebb átmenetileg növekedhet meg a gomoly felhőzet, a változó irányú szél megélénkül. A reggeli órákban 19-21 fokot mérhetünk, a délutáni órákban viszont már 32-34 fok közé melegszik a levegő.
4: Időjárás jelentést hallottak.
6: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra is elmúlt, június 22, hétfő van, a mikrofonnál pedig Róth Balázsi Hunor, elrajtolt a Naprakész, a Rádió Most napindító műsora, ami minden hétköznap jelentkezik. Marosi Gábornak nagyon szépen köszönjük az információkat, kívánunk neki egy csodaszép hétfőt, meg egy sikeres, tartalmas hetet, aztán természetesen várjuk most az aktuális hírszerkesztőt, aki nem más, mint Cserhalmi Krisztián, ő érkezik 7:30-kor a legfontosabb tudnivalókkal Kaposvár rádiójában. Drága hallgatók, drága kaposváriak, környékbeliek, jó munkát kívánok mindenkinek, könnyű napindítást, gördülékenyen és lendületesen. Ébredjetek velünk, hallgassatok bennünket, tegyétek magatokat napra készé, és élvezzétek a legjobb dalokat. Teddy Swims-től jön a Door itt a Rádió Moston nem sokára, de érkezik egy újabb dalpremier is. A Kuplung dalát hallhatjátok most először itt a Rádió Moston, ez lesz a Nyomod a gázt, de a dalra Offenbach-kal és Norma Jean Martinnal készülünk, most az Overdrive nyitja az órát.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Andi Dala, a Call Me a rádió moston, és ígértem korábban, hogy a forgalommal, közlekedéssel kapcsolatosan hozok aktualitásokat. Bizonyám, kedves hallgatók, mert a mai napon azért itt a belvárosban igen komoly átalakulások, lezárások, forgalmi rendváltozások kezdődnek. A Német István fasorban ugye már tudjuk, megkezdődtek a munkálatok, ezek hamarosan egészen a Bicó Ferenc közig tartanak majd. Aztán a mostani ütemben és a második ütemben is a fejlesztések elsősorban a parkolóhelyeket és a kerékpár utakat érintik. A gázrekonstrukciós munkálatok a fasor útburkolatát csak keresztirányban érintik néhány helyszínen, a teljes útpálya nem lesz felbontva. Viszont megkezdődik az iskola szünetben a mai nappal a Bajcsi-Zsilinszky utca gázrekonstrukciójának újabb üteme, amely elsősorban a parkolóhelyeket érinti, így az autós forgalom rövid ideig tartó lezárás mellett zavartalan lesz. A munkálatok a Zárda utcától egészen az Ezredév utcáig zajlanak, ez idő alatt 48 parkolóhely nem lesz használható. Mivel 2017-ben a teljes utca fel lett újítva, az önkormányzat teljes körű helyreállítást írt elő. Az EON tájékoztatás szerint a Kossuth-Lajos utca, a Somsics-Pál utca és a Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszon egy picit átalakul, forgalmi rendje ideiglenesen megfordul, és ez talán a legfontosabb, ugyanis a Bajcsi-Zsilinszky utcából a zeneiskola irányában nem lehet majd behajtani, ezt a Somsics-Pál utcából lehet majd megtenni. Úgyhogy kedves hallgatók, ne rutinból közlekedjetek, ha a Bajcsiból szeretnétek a Büntetés Végrehajtási Intézet felé bekanyarodni, ezt ne tegyétek meg, már reggel kint volt a behajtani tilos tábla, kivételesen most a Kossuth-Lajos utca ezen szakaszát csak a Somsics-Pál utca felől tudjátok használni. Vigyázzon mindenki magára, és legyen szép a hétfő reggeletek. We Young-gal folytatjuk, én a Midnight Rádió mostanában.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
3: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménye lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
4: Nyáron irány a Balaton?
5: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
4: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
5: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
6: kultkikötő.hu.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
8: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
9: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
10: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
11: Volkswagen.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések miatt. Új módszerrel kísérletezik a társasházi biohulladék gyűjtésében a KHG. Jó reggelt kívánok! 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések és útfelújítások miatt. A Németh István fasorban már zajlanak a munkálatok, ahol elsősorban a parkolókat és a kerékpárutat érinti a rekonstrukció. A nyári szünetben folytatódik a Bajcsy-Zsilinszky utca gázvezeték felújítása is, a Zárda utca és az Ezredév utca között. Emiatt ideiglenesen 48 parkolóhely esik ki. Emellett a Kossuth-Lajos utcában megfordul a forgalmi rend a Somsics-Pál és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon. Az Arany János közben is fejlesztések kezdődnek, az útfelújítást várhatóan a közműmunkák után végzik el. Új módszerrel kísérletezik a társasházi biohulladék gyűjtésében a KHG. A rendszer már több mint 2 éve működik, de továbbra is gondot okoz, hogy sokan zacskóba csomagolva dobják ki a konyhai hulladékot. Ez a feldolgozás során plusz munkát jelent, a lebomló zacskók használata pedig a komposzt minőségét is ronthatja. A KHG ezért 2 társasházban teszteli az új biozsákos megoldást. A KHG ezért 2 társasházban új biozsákos megoldást tesztel. A lakók a kiosztott zsákokba gyűjthetik a hulladékot, amelyet közvetlenül a barna kukákba lehet helyezni. A 2 hónapos próba célja, hogy egyszerűbbé váljon a gyűjtés és javuljon a komposzt minősége.
0: Időjárás jelentés.
12: Folytatódik a kánikula. Eleinte többnyire napos, száraz időre számíthatunk ma, majd a délutáni órákban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan a megyében zápor vagy heves zivatar is előfordulhat. Reggel 22-23 fokot mérhetünk, nappal pedig 33 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. hogy ön is legyen a napra kész.

0: Közlekedési információk.
1: Ma reggel is beszéltem az Euró 6 óra taxi munkatársával, Lacival, aki már régóta rója a köröket Kaposvár útjain, és nagy meglepetésemre azt mondta, hogy vakáció ide vagy oda, nincs sokkal kisebb forgalom a városban, mint iskola közben, és mondta, hogy ő is vitt lányokat érettségizni ma reggel. Bizony, hiába érkezett meg a vakáció, az érettségik még folytatódnak, és bizony elindultak a táborok is, az én kislányom is jégkorong táborba ment ma reggel, mert hogy máshogyan nem tudjuk megoldani a gyerekfelügyeletet, úgyhogy ezek a szülők szerintem továbbra is a napi rutin részét képezik, csak lehet, hogy nem a suliba, hanem valahová máshová viszik a gyerekeket, és az iskolák környéke ebből fakadóan picit lazább. Ugyanilyen laza a közlekedés például a közlekedési központnál, azt mondta Laci, hogy szinte nullás, alig van arra fele autó, találkozott úttakarítással is több felé a városban, erre lehet számítani, sokan vannak egyébként a bejövő utakon továbbra is, a Németh István és a Talján Gyula utca kereszteződésében úgy tudjuk, hogy továbbra sem működnek a jelzőlámpák, és amit már korábban mondtam, de nyomatékosítom, hogy a Kossuth Lajos utca, Somsics és Balcsizsinszky utca közötti szakaszán megfordult a forgalmi rend, azaz nem szabad bekanyarodni a Balcsiból az utcába, a Somsics-Pál utca felől lehet közlekedni a Kossuth Lajos utca ezen szakaszán, úgyhogy ne rutinból közlekedjetek, figyeljétek a táblákat, már a kora reggeli órákban is ott volt a Balcsi felől a behajtani tilos tábra. Ennek oka, hogy a környéken gázrekonstrukciós munkálatokat végeznek, ebből fakadóan nagyon sok parkolóhelyet lezárt

0: Időjárás jelentés.
1: Fázni nem fogunk, ezt talán kijelenthetjük. Afrikai eredetű meleg levegő tölti ki a Kárpát-medencét. Jelentősebb felfrissülésre a következő napokban sem számíthatunk. A helyi záporok, zivatarok csak rövid ideig enyhítik a hőséget. Hazánk időjárását alapvetően anticiklonális hatások alakítják, a jelentősebb frontok elkerülnek bennünket. Folytatódik tehát a túlnyomóan napos, száraz idő, egy-egy zápor vagy zivatar kialakulását azonban nem lehet kizárni. Továbbra is az afrikai eredetű meleg légtömeg alakítja időjárásunkat, éjszakánként is csak néhol hűl 20 fok alá a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig általában 32-35 fok között alakulnak. Aztán jelentős felfrissülés még legalább 7-10 napig nem valószínű, sőt a hét második felében még néhány fokkal tovább emelkedik a hőmérséklet, folytatódik a száraz hőség, frissítő zápor, zivatar már csak elvítve alakulhat ki.
0: Időjárás jelentést hallották.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Skoda. Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
5: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
4: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
6: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Bezárják holnap a vasútállomás melletti parkolót, helyi alkotók munkáiból nyílt kiállítás Várdán. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lezárják kedden a vasútállomás melletti P+R parkolót. A Kapos Holding tájékoztatása szerint reggel 8 órától a parkolónál található fák koronáját megcik meg. A munkavégzés idejére az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért arra kérik az autósokat, hogy ne hagyják ott a járműveiket, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A munkák célja a fák állapotának megőrzése és a parkoló biztonságos használatának fenntartása. Helyi alkotók munkáiból nyílt kiállítás Várdán. A tárlaton 11 egyéni alkotó, valamint az idősek nappali ellátásában résztvevők mutatják be a szabadidős alkotásaikat. A kiállításon többek között hímzések, makramé munkák, papírfonások, origamik, ceruzarajzok, gyémántfestések, ruhák, bútorfestések és textilszobrok is láthatók. Emellett régiségekből készült új alkotásokat is bemutatnak. A Várdai Hivatal kiállító termében megnyílt tárlat július 10-ig látogatható. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe hétfőtől 5 megyében és Budapesten a tartós szárazság és a kánikula miatt. Az új korlátozás Győr-Moson-Sopron, Hajdubihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti, miközben több más térségben már korábban is érvényben volt a tilalom. Így összesen 10 térségben van korlátozás. A Nébik szerint az erdők és a környező területek rendkívül kiszáradtak, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében és a kijelölt tűzrakó helyeken is. Forgalomba állt Magyarországon a nyári szezonra kölcsönkért 10 osztrák személyszállító vasúti kocsi. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint az ÖBB-től érkezett kocsik közül 4 a balatoni kék hullám Intercity-n közlekedik, kerékpárszállítási lehetőséggel, további 4 pedig a békés Intercity járatain segíti a közlekedést. A miniszter hozzátette, hogy a kormány hosszabb távon uniós forrásból új Intercity motorvonatok beszerzését tervezi. Megdőlt szombaton az országos napi melegrekord. A Hungaromet adatai szerint Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete is. A június 20-ára vonatkozó korábbi országos rekord 37 fok volt, amelyet 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten regisztráltak. Az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik a kánikula. Második csoportmeccsén már nem botlott a spanyol válogatott. Az Európa-bajnok együttes vasárnap 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapján. Belgium viszont a második meccsén is döntetlent játszott, miután az Irán elleni mérkőzésük 0-0-val zárult. Egyiptom 3-1-re verte Új-Zélandot, és folytatódott a zöldfoki szigeteki csoda is. Az együttes 2-2-es döntetlent játszott Uruguayjal.
0: Időjárás jelentés.
7: Folytatódik a kánikula. Eleinte többnyire napos, száraz időre számíthatunk ma, majd a délutáni órákban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan a megyében zápor vagy heves zivatar is előfordulhat. Reggel 22-23 fokot mérhetünk, nappal pedig 33 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
1: Jó reggelt, Kaposvár és környéke, már elmúlt 8 óra, folytatódik a naprakész itt a Rádió Moston, hétfő van, június 22, és úgy tűnik, hogy a nyár most már végleg bekapcsolta a turbófokozatot, délután többfelé 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és ez kitart egész héten, úgyhogy ha tehetitek, legyen nálatok víz, keressetek árnyékot, és ne feledjétek, a nagy melegben nem csak magatokra, hanem a környezetben élő idősekre és a házi állatokra is érdemes odafigyelni. Remélem, jól indult a reggel. Akár úton vagytok, vagy munkában már, akár már túl az első kávén, vagy éppen mint én, kávé nélkül próbáljátok meghódítani ezt a hétfőt. Egy biztos, zenéből és jó hangulatból ma sem lesz hiány Kaposvár rádiójában. Hamarosan érkezik is egy újabb dalpremier, Ray Dalton és a Go That High. Most pedig utazunk egy kicsit képzeletben a világ körül. Jön Pitbull és Chris Brown közös lágere, amely 2011-ben szinte minden kontinensen a toplisták élére került. Ez az International Love a Rádió Moston.

Olaszországból érkezett a Maneskin, és ez volt a Supermodell Rádió Moston. 8:45-hez közelítünk, kedves rádióhallgatók. És hát igen-igen meleg volt a hétvége, és igen-igen meleg napok elé nézünk, ahogy azt már mondtuk az időjárás előrejelzésekben is. És hát a június első fele azért nem indult ennyire durván, és mindenki kíváncsian várta azt, hogy hol van a beígért nagy meleg és szárasság, amiről beszéltek a szakemberek még tavasszal, a tekintetben, hogy milyen nyarat várhatunk, vagy milyen nyárra számíthatunk, és hát kérem szépen, kikerültek Kaposváron is a párakapuk, a nagy hőség miatt helyezték ezeket üzembe, a hűsítő berendezések több forgalmas városi helyszínen is működnek már, hogy enyhítsék a kánikula hatásait, és felfrissülést nyújtsanak a járókelőknek. A párakapukat így az Ady Endre utcában, a Fő utcán, a Zsolnai kútnál, a Városligetben, valamint a Kossuth téren helyezték ki az előző évekhez hasonlóan. Most már egyre melegebb a hőmérséklet, így a forró napokon különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás. Érdemes mindig tartani magunknál egy palackvizet, és rendszeresen inni, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. A túlzottan cukros vagy alkoholos italok helyett fogyasszunk vizet, és ez nem egy ilyen képmutató magatartás, bizony, ezt valóban így gondoljuk. Most Rúzsa Magdival folytatjuk, érkezik a Nélküled a Rádió Moston egy Lotfi Begi remixben.

Gamer autó szólt a Fem Like You a rádió moston 8:30, amikor újból Cserhalmi Krisztiánhoz híreket Kaposvár rádiójában, de most egy nagyszerű énekes nővel 2025-be tekintünk vissza. Demi Lovato jön a fél óra végén, és a Let You Go.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Annyiszor ástunk mélyre Vilikével, és annyi különleges dolgot kutyultunk már elő a múltból, hogy érdemes lesz megint felidézni ezeket. Ennek a témának van egy új és elég bizarr apropója, képzeljétek el. Biztos hallottatok már Ötziről. Ötzi egy részkori elődünk, akit még 1991-ben találtak meg az Öclai Alpokban. Ha jól tudom, akkor kirándulók fedezték fel, azt hitték először rá, hogy egy rosszul járt, megfagyott hegymászó tetemét találták meg, aztán kiderült, hogy ennél bizony sokkal, de sokkal nagyobb horderejű a lelet, hiszen egy 5300 éves ember került elő a jég alól. Ráadásul a fagy és a kiszáradás olyan tökéletesen konzerválták Ötzi belső szerveit is, valamint a bőrét, a tetoválásait és izmait, minthogyha csak egy múzeumi vitrínbe tervezték volna. És hát most jön a slusszpoén. Új kutatások bizonyítják ugyanis, hogy ez a vitrín egyáltalán nem élettelen. A jégemberben még mindig pislákol az élet. Olyan élesztő gomba nemzetséget is találtak a múmiában, amik a laboratórium meleg környezetében 5300 év után életre keltek. Te atya ég, olyan, mint egy horrorisztikus film.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések miatt. Nyári élelmiszerlánc ellenőrzést indított a Nébi. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések és útfelújítások miatt. A Német István fasorban már zajlanak a munkálatok, ahol elsősorban a parkolókat és a kerékpárutat érinti a rekonstrukció. A nyári szünetben folytatódik a Balcsy-Zsilinszky utca gázvezeték felújítása is, a Zárda utca és az Ezredév utca között. Emiatt ideiglenesen 48 parkolóhely esik ki. Emellett a Kossuth-Lajos utcában megfordul a forgalmi rend a Somsics-Pál és a Balcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon. Az Arany János közben is fejlesztések kezdődnek, az útfelújítást várhatóan a közműmunkák után végzik el. Pillangóliget nyílt Balaton lellén. Az új családi látványosságban több száz színes lepke repül szabadon, a látogatók pedig mintegy 25 különleges egzotikus fajjal találkozhatnak. A bemutatott lepkék között olyan nagy testű fajok is vannak, amelyek szárnyfesz távolsága elérheti a 15-20 cm-t. A tulajdonosok folyamatosan új bábokat szereznek be, így a Pillangóliget élővilága időről időre megújul. Országos nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indított a Nébi hétfőn. A hatóság kiemelten ellenőrzi a nyári időszak népszerű termékeit, többek között a grill és sütőkolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrém és fagylalt előállító helyeket. Vizsgálják a gyermektáborok étkeztetését, a kerékpáros pihenőhelyek és kitelepülések alkohol kínálatát is, külön figyelve a roziborokra. Fokozott ellenőrzések várhatók a zöldség és gyümölcsárusításban is, elsősorban a görög dinnye és az útmenti értékesítés területén. A vizsgálatok augusztus 20-áig tartanak.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kánikula. Eleinte többnyire napos, száraz időre számíthatunk ma, majd a délutáni órákban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan a megyében zápor vagy heves zivatar is előfordulhat. Reggel 22-23 fokot mérhetünk, nappal pedig 33 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Fél kilenc is elmúlt, Calvin Harris-t és Regan Bowman-t hallgattuk, a Lovers in a Past Life szólt a Rádió Moston. Szép napot mindenkinek Kaposváron és környékén, meg köszönjük azokat is, akik valahonnan távolról hallgatnak bennünket az internet segítségével. Ez itt a 91.2-es frekvencián a Rádió Most Kaposvár rádiója, a mikrofonnál pedig változatlanul Róth Balázsi Hunor. Remélhetőleg mindenkinek sokkal lazábban és szabadabban indul a hétfője, főként azoknak, akik mondjuk nem kell vigyék a gyereket suliba, és hát elsősorban azoknak lehet jó, akinek már akkora a gyereke, hogy otthon marad egyedül. Mert bizony azért sok szülőnek továbbra is kihívásokat tartogat a nyár, megoldani a gyerekfelügyeletet, táborokba menni, azt valahogyan kifizetni, komoly kihívások elé állítja a vakáció a szülőket is, így minket is. Úgyhogy a sorstársaimnak kívánok kitartást erre a nyárra. Hamarosan V. Smith érkezik, és a Miami, most pedig Pink Panthers és Zara Larson közöse a Stateside.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Napra Kész.
1: Folytatjuk a Napra Készt, már 3:49 környékén járunk, és ezúttal a vállalkozókhoz, vállalatvezetőkhöz szólok, hiszen az online marketing kerül a Skik egyik e-heti programjának a főszereplőjévé. Ma már ugyanis nem elég egyszerűen jelen lenni az online térben, láthatónak is kell lenni, a figyelem pedig egyre értékesebb, miközben a vállalkozások számára az online jelenlét már nem lehetőség, hanem alapvető elvárás. A Skik online marketing témájú workshop sorozata ebben nyújt segítséget a vállalkozások számára. A digitális tartalomgyártás és a kommunikációs felületek tervezése lesz a középpontban június 25-én. A digitális tartalomgyártásról 9 és 12 óra között, a kommunikációs felületek tervezéséről 13 és 16 óra között. Az előadók Kovács Dorián, a WebGrow Marketing ügynökségtől, illetve Veik Éva, a La Formicától. A részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A délelőtti és délutáni előadásra külön is lehet jelentkezni. További információk és jelentkezés Sudár Dorottyánál a 30-177-87-15-ös telefonszámon. Legyetek ott és legyetek napra készek ebben a témában is. Most Látóval és Lukával folytatjuk a Napra Készben, ez a Latoria Rádió mostan.

Ez volt a Summer's Back Alok-től és Jazz Glint-től, és ez itt már a napra kész vége, 9 órához és Krisztián híreihez közelítünk, de jövünk vissza, ahogy szoktam mondani, változatlan lendülettel és kiváló zenékkel 9 óra után is. Most pedig az órát és a napra kész a Black Eyed Peas zárja, ez a Pump It az óra végén.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Bezárják holnap a vasútállomás melletti parkolót. Új módszerrel kísérletezik a KHG a társasházi biohulladék gyűjtésében. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lezárják kedden a vasútállomás melletti P+R parkolót. A Kapos Holding tájékoztatása szerint reggel 8 órától a parkolónál található fák koronáját megcik meg. A munkavégzés idejére az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért arra kérik az autósokat, hogy ne hagyják ott a járműveiket, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A munkák célja a fák állapotának megőrzése és a parkoló biztonságos használatának fenntartása. Új módszerrel kísérletezik a társasházi biohulladék gyűjtésében a KHG. A rendszer már több mint 2 éve működik, de továbbra is gondot okoz, hogy sokan zacskóba csomagolva dobják ki a konyhai hulladékot. Ez a feldolgozás során plusz munkát jelent, a lebomló zacskók használata pedig a komposzt minőségét is ronthatja. A KHG ezért 2 társasházban teszteli az új biozsákos megoldást. A KHG ezért 2 társasházban új biozsákos megoldást tesztel. A lakók a kiosztott zsákokba gyűjthetik a hulladékot, amelyet közvetlenül a barna kukákba lehet helyezni. A 2 hónapos próba célja, hogy egyszerűbbé váljon a gyűjtés és javuljon a komposzt minősége. Forgalomba állt Magyarországon a nyári szezonra kölcsönkért 10 osztrák személyszállító vasúti kocsi. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint az ÖBB-től érkezett kocsik közül 4 a balatoni kék hullám Intercity-n közlekedik kerékpárszállítási lehetőséggel, további 4 pedig a békés Intercity járatain segíti a közlekedést. A miniszter hozzátette, hogy a kormány hosszabb távon uniós forrásból új Intercity motorvonatok beszerzését tervezi. Megdőlt szombaton az országos napi melegrekord. A Hungaromet adatai szerint Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete is. A június 20-ára vonatkozó korábbi országos rekord 37 fok volt, amelyet 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten regisztráltak. Az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik a kánikula. Második csoportmeccsén már nem botlott a spanyol válogatott. Az Európa-bajnok együttes vasárnap 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapján. Belgium viszont a második meccsén is döntetlent játszott, miután az Irán elleni mérkőzésük 0-0-val zárult. Egyiptom 3-1-re verte Új-Zélandot, és folytatódott a zöldfoki szigeteki csoda is. Az együttes 2-2-es döntetlent játszott Uruguayjal.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula. Eleinte többnyire napos, száraz időben bízhatunk, majd a délutáni órákban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan a megyében zápor vagy heves zivatar is előfordulhat. Nappal 33 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
3: Szép délelőttöt Kaposvár, elmúlt 9 óra, ez pedig itt a Rádió Most. Reméljük, jól indul a hétfő, és már javában zajlik a munka mindenkinél, jó kedvel, sok mosolyal az arcokon, és azt is, hogy a hallgatóinknak egy igazán jó napja lesz. Odakint igazi nyári idő vár ránk, délután ismét 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, úgyhogy a mai nap mottója lehetne víz, árnyék és egy kis türelem. Mi pedig hozzuk a zenéket és a jókedvet egész délelőtt, Rögtön egy különleges együttműködéssel folytatjuk. Az Into the Night című dalban a legendás Santana és a Nickelback frontembere Chad Kroeger dolgozott együtt. A szám 2007-ben jelent meg, és különlegessége, hogy Santana eredetileg egy teljesen más énekessel rögzítette volna, végül azonban Chad Kroeger hangja annyira passzolt a dal hangulatához, hogy vele vált világsikerré. Jön tehát Santana és Chad Kroeger az Into the Night-tal a Rádió Moston.

Katy Perry énekelt, a Lifetime című dalát hallgattuk itt a Rádió Moston, mi pedig hozunk egy kis érdekességet egy hírt a nagyvilágból. Az Egyesült Államokban ugyanis egyre több városban alkalmaznak olyan intelligens közlekedési lámparendszereket, amelyek valós időben figyelik a forgalmat és automatikusan változtatják a lámpák programját. A cél egyszerű, kevesebb dugó, rövidebb várakozási idő és alacsonyabb üzemanyagfogyasztás. Egyes helyeken már több mint 20%-kal sikerült csökkenteni a csúcsidős torlódásokat. Már Magyarországon, sőt Kaposváron is hallani ilyen tervekről, hogy okos lámpákat vezetnének be, de hogy aztán ezek mennyire lesznek okosak, még a jövő kérdése. De egy dolog biztos, hogy a világ változása, fejlődése és a mesterséges intelligencia megjelenése az életünk minden egyes részére kivetül majd, így a közlekedésre is. Most viszont hagyjuk egy kicsit a közlekedést, és idézzük meg a nyár egyik örök klasszikusát. A Dario G. féle Sunshine Me alapja egy 1983-as álmodozós dal, a Dream Academy Life in a Northern Town című slágere volt, amelyből egy igazi napsütéses himnuszt varázsoltak. Jön tehát Dario G. és a Sunshine Me Kaposvár rádiójában.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: esélyét.
1: Időjárás jelentés.
2: Fázni nem fogunk ma sem. Eleinte többnyire napos, száraz idő várható, majd a délutáni órákban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szórványosan még zápor vagy heves zivatar is előfordulhat. A változó irányú szél viszont megélénkül. A nappali hőmérsékletek 32-34 fok között alakulnak, késő estére pedig 25-27 fok közé hűl a levegő. Aztán holnap folytatódik a többnyire napos száraz idő, legfeljebb elvétve alakulhat ki egy kis zápor vagy zivatar, a változó irányú szél megélénkül, hajnalban 17-20 fokot mérhetünk, míg a holnapi nappali hőmérsékletek már 32 és 34 fok között alakulnak. Szerdán marad a nagyrészt napos száraz idő, a változó irányú szél akkor is élénk lesz, 17-21 fokra ébredünk, míg délután 32-34 fokot mérünk majd. Jelentős felfrissülés legalább 7-10 napig nem lesz, sőt, a hét második felében még emelkedik a hőmérséklet tovább, csütörtökön 35, pénteken 36, szombaton és vasárnap pedig 37 Celsius fok is lehet.
1: Időjárás jelentést hallott. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Rick Astley örökzöldje szólt, ez volt a Together Forever a rádió moston. Visszatekintettünk a múltba, 1988-ba egészen pontosan, és bizony egy igazán nosztalgikus hangulatot teremtett ez a dal, így hétfő délelőtt Kaposvár rádiójában. És folytatjuk a kaposi kalendáriummal, repülünk tovább az időben, csak ezúttal már Kaposvár múltjában. Június 22-e van, és ezzel kapcsolatosan fontos kiemelni azt is, hogy bizony ma 160 éve adta a kaposvári gimnáziumi választmány gondozásába a megyei könyvtár gyűjteményét Jankovics László somogyi főispán. 135 éve hunyt el Kézdivásárhelyen Miklósi Gyula színész, rendező, a kor egyik legjelentősebb vidéki színház igazgatója, és Kaposváron született 1838-ban. 35 éve a budapesti csőszerelő 83-81 arányú kaposvári legyőzésével feljutott az NB1-be a kaposvári Honvéd férfi kosárlabda csapata, Ékes Tamás volt az edzőjük. Ma 25 éve ünnepi állománygyűlésen búcsúzott el Kaposvártól a megszűnő második gépesített hadosztály parancsnoksága. És végül, de nem utolsó sorban, ma 5 éve érkezett meg az első szállítmány, az első magyar cukormanufaktúra Kft. Új 2000 négyzetméteres cukorraktárába. Ezek történtek tehát Kaposváron június 22-én, most pedig zenével folytatjuk utunkat az óra vége felé és Krisztián híre irányába. Clean Bandit, Mabel és 24K Golden szórakoztat, ez a TikTok a rádió moston.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: Chery Tiggo 7 Full Hybrid 9.490.000 forinttól a Kaposvár KKFT-nél, akár 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár KKFT. Chery. Kár lenne kihagyni.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!
4: A kaposvári Vesztnagykerben.
2: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
4: Nagykeráron mindenkinek.
2: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
5: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
7: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések miatt. Nyári élelmiszerlánc ellenőrzést indított a Nébi. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések és útfelújítások miatt. A Németh István fasorban már zajlanak a munkálatok, ahol elsősorban a parkolókat és a kerékpárutat érinti a rekonstrukció. A nyári szünetben folytatódik a Bajcsy-Zsilinszky utca gázvezeték felújítása is, a Zárda utca és az Ezredi utca között. Emiatt ideiglenesen 48 parkolóhely esik ki. Emellett a Kossuth-Lajos utcában megfordul a forgalmi rend a Somsics-Pál és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon. Az Arany János közben is fejlesztések kezdődnek, az útfelújítást várhatóan a közműmunkák után végzik el. Helyi alkotók munkáiból nyílt kiállítás Várdán. A tárlaton 11 egyéni alkotó, valamint az idősek nappali ellátásában résztvevők mutatják be a szabadidős alkotásaikat. A kiállításon többek között hímzések, makramé munkák, papírfonások, origamik, ceruzarajzok, gyémántfestések, ruhák, bútorfestések és textilszobrok is láthatók. Emellett régiségekből készült új alkotásokat is bemutatnak. A Várdai Hivatal kiállító termében megnyílt tárlat július 10-ig látogatható. Pillangóliget nyílt Balaton Lellén. Az új családi látványosságban több száz színes lepke repül szabadon, a látogatók pedig mintegy 25 különleges egzotikus fajjal találkozhatnak. A bemutatott lepkék között olyan nagy testű fajok is vannak, amelyek szárnyfesz távolsága elérheti a 15-20 cm-t. A tulajdonosok folyamatosan új bábokat szereznek be, így a pillangóliget élővilága időről időre megújul. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe hétfőtől 5 megyében és Budapesten a tartós szárazság és a kánikula miatt. Az új korlátozás Győr-Moson-Sopron, Hajdubihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti, miközben több más térségben már korábban is érvényben volt a tilalom. Így összesen 10 térségben van korlátozás. A Nébik szerint az erdők és a környező területek rendkívül kiszáradtak, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében és a kijelölt tűzrakó helyeken is. Országos nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indított a Nébik hétfőn. A hatóság kiemelten ellenőrzi a nyári időszak népszerű termékeit, többek között a grill és sütőkolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrém és fagylalt előállító helyeket. Vizsgálják a gyermektáborok étkeztetését, a kerékpáros pihenőhelyek és kitelepülések alkohol kínálatát is, külön figyelve a roziborokra. Fokozott ellenőrzések várhatók a zöldség és gyümölcsárusításban is, elsősorban a görög dinnye és az útmenti értékesítés területén. A vizsgálatok augusztus 20-áig tartanak.
0: Időjárás jelentés.
10: Folytatódik a kánikula. Eleinte többnyire napos, száraz időben bízhatunk, majd a délutáni órákban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan a megyében zápor vagy heves zivatar is előfordulhat. Nappal 33 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. I took the long road across the ocean.

Már elmúlt 10 óra, szép délelőttöt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Rádió Most. Reméljük, jól alakul a hétfő eddig. Az órát Kygo és Nile Rodgers nyitotta a For Life című közös dalukkal. Nile Rodgers neve pedig garancia a minőségre. A legendás gitáros és producer több mint 4 évtizede formálja a popzene történetét. Dolgozott többek között Madonnával, David Bowie-val, a Daft Punk-kal és még rengeteg világsztárral. Na de természetesen ebben az órában is a programajánló és a horoszkóp mellett kiemelt figyelmet kapnak a legjobb zenék is, sőt, érkezik egy újabb dalpremier itt a Rádió Moston. Egy fiatal brit előadó, akinek a neve az elmúlt hónapokban egyre többször került fel a nemzetközi toplistákra, Miles Smith a folkos hangzásvilágot ötvözi a modern popzenével, új dala pedig kifejezetten nyárias, felemelő hangulatú lett. Most hallhatjátok először itt a Rádió Moston Miles Smith-től a Heaven-t.

0: Programajánló.
1: Idén is beköltözik nyárra a kultúra a Balatonpartra, idén is jön a kultkikötő, Balatonföldváron, Balatonbogláron és Balatonszárszón is várják a kultúra kedvelőket, és hogyha előreugrunk július első hétvégére, akkor Balatonföldváron ajánlom figyelmetekbe a Gyarmati Fanni Naplója című előadást, előadja Hámori Gabriella, rendező szerkesztő Seres Tamás. Az előadás 8:30-kor kezdődik majd, hangsúlyozom, Földváron. Balatonbogláron 4-én lesz az első előadás, ez az Orlai produkció előadásában a Csengetett Milord. Főbb szerepekben Molnár Piroska, Gyabronka József, Debreceni Csaba, rendező Kocsis Gergely. Mindenképp érdemes megnézni, egy zseniális előadásról van szó. És akkor Balatonszárszóra is átugrunk picit, ott is 4-én lesz az első előadás a Rózsavölgyi Szalon jóvoltából, a Centiről Centire. Szereplők Dobó Kata, Hajdú István, Steve, Marjai Virág, Őzáron, a rendező pedig Őzáron. Egy jó kis vígjáték, így július első hétvégéjére. Részletekért keressétek a kultkikötő.hu-t, és élvezzétek a kultúrát a Balatonparton.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Martin Garrix és Carolina Liar együttműködésének hallhattuk a 2024-es eredményét, ez volt a Smile Rádió moston, hamarosan 10:30-hez érkezünk. Most egy ajánló érkezik, aztán nem sokára horoszkópot hozok, de továbbra is itt lesznek velünk a legjobb zenék, így aztán nem sokára érkezik Somber és a Homewrecker. De benéz hozzánk még Király Viktor, Radics Gigi, Flowrida, Taylor Swift és sokan mások. Legyetek itt ti is!
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Milyen lehet egy mai régész élete? Úgy dolgoznak, mint Indiana Jones? Aki segít nekünk feltárni ezeket a rejtélyeket, az nem más, mint egy tapasztalt és sokat látott régész, Varga Máté, aki itt ül velem már a stúdióban. Hello, Máté!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mi lehet ennek a különleges egyiptomi mítosznak az oka szerintet? Megfejthetetlen civilizáció volt még a mai napig az egyiptomi?
3: Ott ugye a piramisok is mondjuk 4-5 ezer évesek. 4-5 ezer éve, mondjuk itt Magyarország területén, tényleg még ilyen kőszerszámok használtak. Miközben mondjuk Egyiptomba ekkora hatalmas nagy épületeket hoztak létre, és ugye nyilván ez rejtélyes, erre nyilván mindenki olyan magyarázatot talál, amilyet akar, mert vannak rá tudományos magyarázatok is, hogy igen, ez különböző korabeli egyszerű gépekkel, emelő szerkezetekkel meg tudták emelni, és a tudás az ott volt a birtokukba, ott éppen akkor egy magasabb szintű társadalom volt, itt meg később alakult ki.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Kezdjük is a horoszkópot a kossal. Hétfőn erősen érezheted a belső igényed a biztonságra, főleg mivel a Neptunusz alaposan megkavarja a szálakat. Most könnyen kaphatsz megtévesztő információkat, ezért alaposan ellenőrizd mindent. A mérleg hold segít abban, hogy diplomatikusan reagálj és megtaláld a közös hangot másokkal. Bika. Hétfőn különösen fontos, hogy ne siess el semmit. Könnyen lehet, hogy valaki más szándékait félreérted, vagy téged érhet félreértés. Figyelj arra, hogy világosan fejezd ki magad, és ne dőj be az első hallásra szépnek tűnő ígéreteknek. A hold a mérlegben jár, és segít abban, hogy békére törekedj, és ne akarj mindenáron a saját igazad mellett kardoskodni. Ikrek. A hold a mérlegben kifejezetten inspiráló hatással van rád. Szellemi frissességet, kommunikációs lendületet ad. Arra azonban vigyázz, hogy ne bonyolulj bele felesleges vitákba. A hold és a Neptunusz fényszög jelzi, hogy valaki szándékosan vagy akaratlanul félrevezethet, így ne hidd el azonnal, amit hallasz. Ha viszont jól figyelsz, ma értékes felismerésekhez juthatsz. Rák. Hiába van hétfő és munkanap, ma valamilyen formában a családi és otthoni ügyek kerülhetnek előtérbe, de ügyelj arra, hogy tisztán kommunikálj. Könnyen félreértés lehet abból, ha valamit nem mondasz ki egyértelműen. A mérleg hold arra ösztönöz, hogy békét keres, és kerüld az érzelmi hullámzást.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. A mai napban ott rejlik a fejlődés lehetősége, ha nem ragaszkodsz mereven a részletekhez. Könnyen lehet, hogy valaki félreérti a szavaidat, vagy direkt félre akarja magyarázni a mondandódat. Ezért igyekezz nagyon pontosan fogalmazni. A mérleg hold viszont segít abban, hogy egyensúlyt találj. Szűz. A mérleg levegő elemű jegy, és itt jár a hold, így a mai nap segített abban, hogy jobban kifejezd magad, és elmondd, mi van benned. Arra viszont figyelj, hogy nem kell magyarázkodnod senkinek. A Neptunusz hatása miatt előfordulhat, hogy valaki szándékosan más fényben tünteti fel a dolgokat, és akár téged is. Mérleg. Hétfőn érdemes kicsit lassítani és befelé figyelni. A mérleg hold most inkább a háttérben zajló folyamatokat segíti, mint a nagy nyilvános megnyilvánulásokat. A Neptunusz miatt jöhet egy olyan információ, ami nem teljesen igaz, vagy félrevisz. Ha azonban hallgatsz az ösztöneidre, tisztán fogod érezni, kiben bízhatsz és kiben nem. Skorpió. A mai nap jó lehetőség arra, hogy új kapcsolatokat építs, vagy régi barátokkal beszélgess. A mérleg hold támogatja a társasági életet, de a hold Neptunus szembenállás miatt ne higgy el mindent, amit hallasz, ugyanakkor az állandó bizalmatlanságodnak sem kellene eluralkodnia rajtad. Ha reálisan közelítesz, akkor értékes felismerésekkel gazdagodhatsz.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már az utolsó felvonása a napi horoszkópnak. Kedves nyilas, a mai nap fókusza a célkitűzéseiden van. Könnyen lehet, hogy valaki más elképzelései zavart keltenek, de ha tudatos maradsz, gyorsan átlátsz az indítékon. A mérleghold segít abban, hogy békés megoldásra juss munkahelyi helyzetekben. Este szállj időt magadra, és értékeld, mennyit haladtál előre. Bak. Hétfőn szívesen tágítod a látókörödet, tanulsz, vagy új élményeket keresel. Vigyázz azonban, hogy ne fogadj el mindent kritika nélkül, mert a Neptunusz most könnyen hoz zavart és illúziókat. A mérleghold arra ösztönöz, hogy kompromisszumokkal teremts békét, akár vitás ügyekben is. Vízöntő. A mai nap mély érzelmeket hozhat elő belőled. Fontos, hogy tisztán kommunikálj, mert félreértések adódhatnak a Neptunusz miatt. A mérleghold abban segít, hogy higgadtan lásd a helyzeteket és ne ragadj bele egy problémába. Ha figyelsz a jelekre, ma erős belső megérzéseid vezethetnek jó döntésekhez. És végül halak. Hétfőn különösen erősen igényled a békét és a harmóniát a környezetedben. A hold a jegyedben segít abban, hogy önazonosan és diplomatikusan kommunikálj. A hold Neptunusz szembenállása viszont intőjel, ne hagyd, hogy bárki kihasználja a jó hiszeműségedet.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Ava Max-et hallgattuk, a Loving Myself szólt 2025-ből itt a Rádió Moston. Hamarosan 11-et üt az óra, érkezik hírekkel újból Cserhalmi Krisztián, aztán utána átveszi a terepet Györfi Betta. Én pedig megköszönöm, kedves hallgatók, hogy velem indítottátok ezt a hétfőt. Mindenkinek kívánok egy csodaszép hétfőt, egy csodaszép hetet. Pénteken találkozunk legközelebb. Nick Cayman dalával búcsúzom, jön az Each Time You Break My Heart. Viszont hallásra!

0: Reklám.
1: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Lezárják holnap a vasútállomás melletti parkolót. Új módszerrel kísérletezik a társasházi biohulladék gyűjtésében a KHG. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lezárják kedden a vasútállomás melletti P+R parkolót. A Kapos Holding tájékoztatása szerint reggel 8 órától a parkolónál található fák koronáját megcik meg. A munkavégzés idejére az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért arra kérik az autósokat, hogy ne hagyják ott a járműveiket, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A munkák célja a fák állapotának megőrzése és a parkoló biztonságos használatának fenntartása. Új módszerrel kísérletezik a társasházi biohulladék gyűjtésében a KHG. A rendszer már több mint 2 éve működik, de továbbra is gondot okoz, hogy sokan zacskóba csomagolva dobják ki a konyhai hulladékot. Ez a feldolgozás során plusz munkát jelent, a lebomló zacskók használata pedig a komposzt minőségét is ronthatja. A KHG ezért két társasházban teszteli az új biozsákos megoldást. A KHG ezért két társasházban új biozsákos megoldást tesztel. A lakók a kiosztott zsákokba gyűjthetik a hulladékot, amelyet közvetlenül a barna kukákba lehet helyezni. A 2 hónapos próba célja, hogy egyszerűbbé váljon a gyűjtés és javuljon a komposzt minősége. Ott felejtette a pénztárcáját egy idős asszony egy barcsi gyógyszertárban, de mire néhány perccel később visszament érte, addigra már ellopták. A rendőrök a bejelentés után nyomozni kezdtek, és másnap elfogták az elkövetőt, egy 35 éves helyi asszonyt. A gyanúsított beismerte a bűncselekmény elkövetését, megmutatta, hogy hová dobta el az erszényt, és a pénztárcát egy bozótosban találták meg, valamint hiánytalanul megvolt a benne lévő 300.000 forint is. A tolvai asszony ellen lopás miatt eljárást indítottak. Megdőlt szombaton az országos napi melegrekord. A Hungaromet adatai szerint Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete is. A június 20-ára vonatkozó korábbi országos rekord 37 fok volt, amelyet 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten regisztráltak. Az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik a kánikula. Második csoportmeccsén már nem botlott a spanyol válogatott. Az Európa-bajnok együttes vasárnap 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapján. Belgium viszont a második meccsén is döntetlent játszott, miután az Irán elleni mérkőzésük 0-0-val zárult. Egyiptom 3-1-re verte Új-Zélandot, és folytatódott a zöldfoki szigeteki csoda is. Az együttes 2-2-es döntetlent játszott Uruguayjal.
0: Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a kánikula. Eleinte többnyire napos, száraz időben bízhatunk, majd a délutáni órákban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szórványosan a megyében zápor vagy heves zivatar is előfordulhat. nappal 33 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
7: Györfi Betta.
8: Szép napot, köszöntök mindenkit, 4 perc elmúlt el 11 óra. Hogy telik ez a forró hétfői nap, június 22-e? Azt azért leszögezhetjük, hogy mindig van valami, ami jön, ami miatt futkosni kell, intézkedni kell. Bízom benne, hogy talán így a nyári szünet kezdetével egy kicsit nyugisabbak lesznek a napjaitok, és lesz idő mindig arra, hogy élvezzétek velünk a jobbnál jobb slágereket. Kis Kece címmel Dash és Young Fly közös újdonsága jön nem sokára, de Justin Bieber is beugrik, illetve most Lady Gaga az Abracadabrával. Varázslatos napot!

beveregsz a párossal, dobta fel a délelőttünket, I'm Good címmel, a Rádió Moston szólt slágerük, 2 perccel múlt el 4:12, hát nem sok van vissza a nap első feléből. Nem tudom, mennyire éreztétek, hogy gyorsan telik, vagy csak cammogtak a percek, attól függ, hogy kinek mennyi dolga van, és ki hogy érzi közben magát. Klíma nélkül az autóban jelenleg kibírhatatlan az állapot szerintem, bár azt hiszem most már a legtöbb járgányban van, úgyhogy használjátok is. Így, hogy már 32 fokot mutatnak a hőmérők, szerintem érdemes bekapcsolni, legalább egy pár percre. Nehogy aztán ne tudjatok koncentrálni, figyelni. Legyetek óvatosak az utakon. Várom az infóitokat a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra, ami egyben telefonszám is, tehát hívni is tudtok bennünket. Én most hívok egy taxit, a Well Hello-val és Filóval érkezik, Enrique Iglesias pedig a Duele Corazón című dalával.

0: Reklam.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
0: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Volkswagen.
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Ez volt Kemred dala a Rádió Moston, Friends címmel szólt, barátaim, és milyen fontos is az életben, hogy az embernek legyenek barátai. Egy ilyen egyszerű és hétköznapi dolog, és mégis olyannyira fontos egy teljes élethez, még a szakemberek is ezt mondják, mint a levegő vagy a víz. Az ember ugye társas lény, egyedül lenni nem jó, barátok érzelmi támogatása sok mindenben segíthet, élethelyzeteket átvészelni, javítják a mentális jóllétet, csökkentik a depresszió és a szorongás kockázatát, sőt, egészségügyi szempontból azt is kimutatták, hogy akiknek több barátjuk van, azok erősebb immunrendszerrel bírnak, és kisebb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata is náluk. Nagyon fontos szerepet töltenek be tehát a barátok az életünkbe, tölthetnek be, de mint minden értékes dologért, ezért is meg kell dolgozni. Figyeljetek hát egymásra, és ne hagyjátok, hogy bármilyen élethelyzet nagyon messzire, akár fizikailag, akár csak átvitt értelemben is eltaszítson benneteket egymástól. Legyetek jó barátok! A Rembrandt dalát hallgatjuk, a sorozat főcím dalát, ez az I'll Be There For You.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. I don't wanna fight and I'll be your star.

Fogi dalát hallgattuk a rádió moston, ebben a nagy melegben. Remélem, hogy hűsíteni tudjátok magatokat, vagy már talán medence mellett hallgattok minket? Milyen szerencsések egyesek. Érthető módon egyre több családi ház kertjében állítanak fel medencét, mert hogy ezt akár munka után, meg aztán a gyerekek a szünidőben rendesen ki tudják használni. Többen már most szabadságra mentek, de hát a főszezon azért még odébb van. Azért a hétvégén is jól megtelt a Balaton, és ez most már biztos, hogy így lesz folyamatosan, mert hogy a kánikulai forróság is folyamatosnak ígérkezik a hosszú távú előrejelzések szerint, de majd később erről is beszélek. Ugyanakkor jó lesz megtölteni mással is, nem csak csobbanással a nyári időszakot, és hogyha szeretitek a Gyűrűk ura könyvet, filmet, bírjátok Tolkien világát, akkor bizony július 3-a és 5-e között menjetek el Keszthelyre, ugyanis Középfölde beköltözik a balatonparti városba. A Tolkien napok keretében péntek, szombat, vasárnap, majd július 1. hétvégén lesznek társasjátékok, kincskereső játék, középfölde vásár, kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, kelt a táncház, tündevonulás, és még temérdek különlegesség. Érdemes elmerülni 3 napra, vagy akár egyre is, a fantasy világának egyik legvarázslatosabb univerzumában. Mi pedig elmerülünk továbbra is a legjobb slágerekben, úgyhogy mindjárt jön Lost Frequencies, Amy Winehouse, de most egy csinem.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Skoda. Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
6: Igen!
7: A kaposvári Vesztnagykerben.
5: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
7: Nagyker áron mindenkinek.
5: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
7: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
8: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
9: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések miatt. 5 megyében is tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések és útfelújítások miatt. A Német István fasorban már zajlanak a munkálatok, ahol elsősorban a parkolókat és a kerékpárutat érinti a rekonstrukció. A nyári szünetben folytatódik a Balcsy-Zsilinszky utca gázvezeték felújítása is, a Zárda utca és az Ezredév utca között. Emiatt ideiglenesen 48 parkolóhely esik ki. Emellett a Kossuth-Lajos utcában megfordul a forgalmi rend a Somsics-Pál és a Balcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon. Az Arany János közben is fejlesztések kezdődnek, az útfelújítást várhatóan a közműmunkák után végzik el. Helyi alkotók munkáiból nyílt kiállítás Várdán. A tárlaton 11 egyéni alkotó, valamint az idősek nappali ellátásában résztvevők mutatják be a szabadidős alkotásaikat. A kiállításon többek között hímzések, makramé munkák, papírfonások, origamik, ceruzarajzok, gyémántfestések, ruhák, bútorfestések és textilszobrok is láthatók. Emellett régiségekből készült új alkotásokat is bemutatnak. A Várdai Hivatal kiállító termében megnyílt tárlat július 10-ig látogatható. Forgalomba állt Magyarországon a nyári szezonra kölcsönkért 10 osztrák személyszállító vasúti kocsi. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint az ÖBB-től érkezett kocsik közül 4 a balatoni Kék Hullám Intercity-n közlekedik kerékpárszállítási lehetőséggel, további 4 pedig a Békés Intercity járatain segíti a közlekedést. A miniszter hozzátette, hogy a kormány hosszabb távon uniós forrásból új Intercity motorvonatok beszerzését tervezi. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe hétfőtől 5 megyében és Budapesten a tartós szárazság és a kánikula miatt. Az új korlátozás Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti, miközben több más térségben már korábban is érvényben volt a tilalom. Így összesen 10 térségben van korlátozás. A Nébik szerint az erdők és a környező területek rendkívül kiszáradtak, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében és a kijelölt tűzrakó helyeken is. Távozik a brit kormány éléről Keir Starmer miniszterelnök. A munkáspárti politikus hétfőn jelentette be döntését, és közölte, hogy erről már tájékoztatta a harmadik Károly királyt is. A nemzetközi beszámolók szerint lemondását megelőzően egyre nagyobb párton belüli nyomás nehezedett rá a munkáspárt gyengülő támogatottsága miatt.
0: Időjárás jelentés.
10: Délután is általában szikrázó napsütésre és hőségre számíthatunk, de később megnövekedhet a felhőzet, és egy-egy zápor, heves zivatar is előfordulhat a megyében. A hőmérséklet eléri a 33 fokot. Hosszantartó hőség várható, és a hétvégén már 36 fok is lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
1: Bizton állíthatom, hogy délután is üdítően fognak hatni a válogatott dalaink. 5 percen múlt el 12 óra, a nap második felében is várunk benneteket. Például egy Cardigans darabbal, a Love Fool című lesz az, de bemutatjuk Alex Warren újdonságát, a Passenger-t, és hogyha velünk maradtok, és van kedvetek, akkor nem fogtok egyedül táncolni. Szia, és Kylie Minogue társaságában tesszük meg, itt a Dance Alone.

A Coldplay univerzumot árult elénk, BTS-szel közös daluk szólt a rádió. Moston egy perccel múlt el 1:45. Hát bizony, az univerzum nagy, meg a mi kis földünk is, ahhoz, hogy mondjuk felfedezzük minden helyét, de érdemes mindig új terveket szövögetni, nem csak a nyári szabadságok idején, ősszel, télen, tavasszal is olyan jó kis kiruccanásokat lehet tenni, persze ehhez az is kell, hogy a pénztárca engedje. Biztos nem lesz olcsó a világ leghosszabb repülőjáratára jegyet szerezni. Jövőre indul ez, és soha nem ment még utasszállító ennyit megszakítás nélkül. Egészen pontosan 2027 októberétől indul a világ leghosszabb kereskedelmi repülőjárata. Az utasok London és Sydney között repülhetnek átszállás nélkül. Körülbelül 238 utast tudnak majd szállítani, az út 22 órás lesz, ami 4 órával rövidebb, mint a jelenleg elérhető leggyorsabb egy átszállásos lehetőség. Jelenleg a világ leghosszabb repülőjárata New York és Szingapur között jár, ez a 15.350 km távolságot 18 óra 40 perc alatt teszi meg. Nos, ezt fejeli meg tehát a 22 órás út London és Sydney között majd jövő ősztől. Minket ez valószínűleg nem érint, bár feltételezem lesznek azért majd magyar utasok is azon a gépen néha. Eminem és Rihanna párosa érint meg bennünket, de Monster című dalával mindjárt, de előbb Nathan Drew és Ella Henderson jön közösen.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziba ma is lehet délután 4:30-tól hűsölni, és jó kis filmeket nézni közben, sőt lesz egy különleges vetítés is este 7 órakor. A Trónok harca Sárkányok háza című HBO sorozat premierjével egy időben mozivászna mutatják be a 3. évad első epizódját. Az eseményen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Aztán csütörtöktől lesz újdonság is, majd a kínálatban a Supergirl című fantasy. Szintén csütörtökön június 25-én délelőtt 11 órától a Nagyboldogasszony iskola koncertet ad majd a kaposvári virágfürdőben, ahol persze már most is lehet csobbanni. Nyitva van, várnak benneteket a nagy melegben is. Kapos homokon folytatódik a múzeumok éjszakája ezen a hétvégén. A panda kiállításra várnak szombaton délután 6 és este 11 között benneteket. A kicsiket és nagyokat együtt meglepetésekkel, játékokkal, nyereményekkel, különleges programokkal. Ingyenes a belépés. Aztán egy egészen komoly kerékpártúrára is hívnak mindenkit, tekerjél zöldbe, Kaposvár Balaton lenne, Kishegy Kaposvár, ez lesz az útvonal. Június 27-én szombaton tartják ezt a nagy tekerést, 9:30-kor lesz a találkozó a Kaposvári Kerékpáros Klub székhelyén az Aranyi út 6 szám alatt. Aztán indul a közös bringázás, a részvétel ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

lehetett volna másképp, szólt a Bieber Zala a rádió moston. Nálunk nem lesz másképp. Továbbra is a legjobbakat hallgatjuk. Deep Dish, Flashdance-ét, Bruno Mars, It Will Rain cím finomságát. Jó lesne egy kis eső a nagy melegben, de itt van Tiesto és Alanis Springsteen is. Ez a Hot Money, tartsatok velünk.

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértők ezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Lezárják holnap a vasútállomás melletti parkolót. Új módszerrel kísérletezik a KHG a társasházi biohulladék gyűjtésében. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lezárják kedden a vasútállomás melletti P+R parkolót. A Kapos Holding tájékoztatása szerint reggel 8 órától a parkolónál található fák koronáját megcik meg. A munkavégzés idejére az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért arra kérik az autósokat, hogy ne hagyják ott a járműveiket, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A munkák célja a fák állapotának megőrzése és a parkoló biztonságos használatának fenntartása. Új módszerrel kísérletezik a társasházi biohulladék gyűjtésében a KHG. A rendszer már több mint 2 éve működik, de továbbra is gondot okoz, hogy sokan zacskóba csomagolva dobják ki a konyhai hulladékot. Ez a feldolgozás során plusz munkát jelent, a lebomló zacskók használata pedig a komposzt minőségét is ronthatja. A KHG ezért 2 társasházban teszteli az új biozsákos megoldást. A KHG ezért 2 társasházban új biozsákos megoldást tesztel. A lakók a kiosztott zsákokba gyűjthetik a hulladékot, amelyet közvetlenül a barna kukákba lehet helyezni. A 2 hónapos próba célja, hogy egyszerűbbé váljon a gyűjtés és javuljon a komposzt minősége. Ott felejtette a pénztárcáját egy idős asszony egy barcsi gyógyszertárban, de mire néhány perccel később visszament érte, addigra már ellopták. A rendőrök a bejelentés után nyomozni kezdtek, és másnap elfogták az elkövetőt, egy 35 éves helyi asszonyt. A gyanúsított beismerte a bűncselekmény elkövetését, megmutatta, hogy hová dobta el az erszényt, és a pénztárcát egy bozótosban találták meg, valamint hiánytalanul megvolt a benne lévő 300.000 forint is. A tolvai asszony ellen lopás miatt eljárást indítottak. Országos nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indított a NÉBI hétfőn. A hatóság kiemelten ellenőrzi a nyári időszak népszerű termékeit, többek között a grill és sütőkolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrém és fagylalt előállító helyeket. Vizsgálják a gyermektáborok étkeztetését, a kerékpáros pihenőhelyek és kitelepülések alkohol kínálatát is, külön figyelve a rozéborokra. Fokozott ellenőrzések várhatók a zöldség és gyümölcsárusításban is, elsősorban a görög dinnye és az útmenti értékesítés területén. A vizsgálatok augusztus 20-áig tartanak. Megdőlt szombaton az országos napi melegrekord. A Hungaromet adatai szerint Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete is. A június 20-ára vonatkozó korábbi országos rekord 37 fok volt, amelyet 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten regisztráltak. Az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik a kánikula.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután és általában szikrázó napsütésre és hőségre számíthatunk, de később megnövekedhet a felhőzet, és egy-egy zápor, heves zivatar is előfordulhat a megyében. A hőmérséklet eléri a 33 fokot. Hosszantartó hőség várható, és a hétvégén már 36 fok is lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallotta
5: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
5: Győrti Betta. Szeretnétek, hogyha a perzselő nyár helyett tavasz lenne? Lesz is. Legalábbis a Follow the Flow énekel majd egyről, és jön majd a Why Don't We is, most pedig Olivia Rodrigo, ez a Vampire című dala, rádiózzatok velünk!
6: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

Szalad az idő velünk, a rádió mostan a legjobb dalokat hallgathatjátok, de legalább a munkaidő szaladjon, a pihenéssel töltött idő tartsa minél tovább. Berobbant bizony ez a nyár, és a forróság marad is velünk most jó néhány napig, vagy akár hétig is, a hosszú távú előrejelzések szerint. Kitartást kívánok mindenkinek, eljön az ősz is, és lesz ismét kán. Szeptemberben majd csak pislogunk, hogy hogy eltelt ez a három meleg hónap. Viszont nagyon jól érezhetjük magunkat majd szeptember 25-e és 27-e között a Kán egyetemi napokon. Ennyit lehet egyelőre tudni az eseményről, további részletek majd hamarosan kiderülnek, de akár már most fel lehet vésni a naptárba. Viszont, mivel nem siettetjük az időt, megélünk minden pillanatot, ezért élvezzük ezt a napot, annak minden forró momentumával együtt. Élvezni fogjuk Zara Larsson dalát is, meg hogy Charlie Puth énekel nekünk.

0: közlekedési információk.
1: A nyári időszakban a városban több munkálat is zajlik majd az utakon. Nem tudom, jártatok-e már a Bajcsy-Zsilinszky utcában, de ha igen, akkor láttátok, ha nem, akkor pedig készüljetek fel arra, hogy a következő időszakban egészen augusztus 19-ig ott nem úgy járhatunk majd, sőt a Kossuth-Lajos utcában sem, mint eddig. Ma megkezdődtek az E.ON munkálatai a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ezért a Csokonai, Ezredév utcák és Zárda utcák között ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra, valamint parkoló lezárásokra lehet számítani. Emellett ideiglenesen a Kossuth-Lajos utca, Samsics-Pál és Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszán a forgalmi rendje megváltozik. Szóval a Bajcsy-Zsilinszky utcából a Kossuth-Lajos utcába nem lehet behajtani, hanem innentől kezdve a Samsics-Pál utcából tudtok behajtani a Kossuth-Lajos utcába. Figyeljétek az aktuális jelzéseket és körültekintően járjatok. Holnap pedig azt is észben kell tartani, ha netán a vasútállomásra igyekeznétek, hogy reggel 8 órától faápolási munkák miatt a MÁV P+R parkolóját ideiglenesen lezárják. Ez nem tart sokáig, rövid időn belül újra lehet használni majd ezt a parkolót. Ha van nektek is infótok, bármilyen friss Kaposvárról, környékről, várom azokat a 7032-32-355-ös számunkra.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Let me tell you.

Tate McRae-t hallgattuk, és a Greedy című dalát a Rádió Moston. Érdekesség, hogy ő mint táncos nő vált először sikeressé. Karrierje így indult, aztán a maga által írt dalok is egyre népszerűbbek lettek. Egyszerre hasonlítják őt Britney Spears-hez és Dua Lipához, egyrészt mert ugye profi táncos volt ez a Britney vonal, másrészt a zenei hangzása modernebb, ez a Dua Lipa vonal. De szerintem senkihez sem érdemes hasonlítani, sem az énekeseket, zenészeket, sem magunkat, mindenki egyedi és megismételhetetlen, valaki mondta. A Solvév és Marsalkó Dávid közösen jön mindjárt Jonas Blue Rise című dala után. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: time.
1: Reklám.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfelújítások miatt. Előzetesbe került a Taszáron elfogott embercsempész. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések és útfelújítások miatt. A Németh István fasorban már zajlanak a munkálatok, ahol elsősorban a parkolókat és a kerékpárutat érinti a rekonstrukció. A nyári szünetben folytatódik a Bajcsy-Zsilinszky utca gázvezeték felújítása is, a Zárda utca és az Ezredév utca között. Emiatt ideiglenesen 48 parkolóhely esik ki. Emellett a Kossuth-Lajos utcában megfordul a forgalmi rend a Somsics-Pál és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon. Az Arany János közben is fejlesztések kezdődnek, az útfelújítást várhatóan a közműmunkák után végzik el. Letartóztatták azt a román embercsempészt, aki 5 illegális bevándorlót próbált Ausztria felé szállítani Somogyban. A 30-as éveiben járó férfi június 9-én a 61-es főúton haladt, amikor a rendőrök Taszár térségében ellenőrizni akarták. A férfi azonban nem állt meg, menekülés közben viszont az autójával árokba hajtott, majd utasaival együtt futva próbált elmenekülni, de rövid üldözés után elfogták őket. A járműben 4 török és 1 jordán állampolgár utazott. A Kaposvári járásbíróság elrendelte az embercsempész letartóztatását. Újabb meleg rekord dőlt meg. Vasárnap Budapesten 36,5 Celsius fokot mértek, amivel megdőlt a június 21-ére vonatkozó fővárosi rekord. A korábbi budapesti csúcs 35,8 fok volt ezen a napon, és 2007 óta állt fenn. Szombaton országos napi melegrekord született. Aszódon 37,1 fokot mértek, ami az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete. Fokozott óvatosságra kéri az autósokat az aratás idején a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Országszerte megkezdődtek a mezőgazdasági munkák, ezért egyre több kombájnnal, traktorral és szállítójárművel lehet találkozni az utakon. A kamara arra figyelmeztetett, hogy a lassan haladó munkagépek mögött könnyen feltorlódhat a forgalom, előzni azonban csak körültekintően és megfelelő oldaltávolsággal szabad. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok. Az Erzsébet alapítvány tájékoztatása szerint augusztus 28-áig több mint 40 ezer gyermek kapcsolódhat ki 4 helyszínen. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élők és nevelőszülői hálózatból érkezők is táborozhatnak. A balatoni helyszínek Zánka és Fonyódliget, ahol sport, kulturális és közösségi programok várják a résztvevőket.
1: Időjárás jelentés.
4: Délután és általában szikrázó napsütésre és hőségre számíthatunk, de később megnövekedhet a felhőzet, és egy-egy zápor, heves zivatar is előfordulhat a megyében. A hőmérséklet eléri a 33 fokot. Hosszantartó hőség várható, és a hétvégén már 36 fok is lehet majd.
1: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
5: Györfi Betta.
6: Szerintem mindenki szeretne boldog lenni, és hogy ez így legyen, ezért egy Lizzo-dalt is hozunk nektek, Happy to be címmel énekli újdonságát, és boldognak lenni attól is lehet, ha találkozunk számunkra kedves emberekkel. Nice to meet you, örülök, hogy mi is együtt töltjük, például Miles Smith-szel az időnket egy kicsit. Tartsatok!

Percét hallgattuk, és a Break My Soul című dalát a rádió moston, 4:43. Ahogy berobbant a nyár, és a nyári szünet azzal együtt berobban, a kult kikötő is ismét, ez már nem lehet ismeretlen számotokra, még ha esetleg nem is vettetek részt egy-egy előadáson a nyár folyamán, itt a déli parton, de jó lesz, hogyha pótoljátok ezt a hiányosságot, vagy újra elmentek valamilyen jó kis színházi előadásra, koncertre, gyerekprogramra, három helyszínen nyitja meg kapuit a kult kikötő, a Balaton leghosszabb összművészeti fesztiválja július 3-a és augusztus 28-a között lesznek ezek a bizonyos programok, szinte minden nap. A nyitó hétvégén olyan Budapesten teltházzal futó előadások érkeznek a Balatonra, mint a Csengetett Milord és a Gyarmati Fanni naplója. Így egy balatoni kiruccanással egybekötve azoknak is vonzó lehet, akik eddig nem jutottak jegyhez mondjuk Budapesten. Július 4-én Balaton Szárszón a Csukás ünnep programja a legendás író Csukás István születésének 90. évfordulója előtt tiszteleg. Egész napos családi piknik lesz, a Mesék Süsünek című gyerekelőadás bemutatója, amely a Csiki Gergely Színház, Összpróba és a Kult kikötő közös produkciója. Este a Centiről Centire a Rózsavölgyi Szalon előadása várja a nézőket, napközben pedig ingyenes programok. A nyár folyamán pedig olyan kiváló művészek érkeznek majd a Kult kikötőbe, mint Molnár Piroska, Szulák Andrea, Sej Judit, Hámori Gabriella, Lábas Viki, Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Beck Zoli és Grecsó Krisztián. De a Kult kikötő évek óta nem csak a szabadtéri hangulatot hozza el a Balaton partjára, hanem új előadások létrehozásában is részt vesz. Idén három bemutatóval készülnek, a Szomszéd Ajtó, a Mesék Süsünek és a Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó című előadásokkal. Vagyis a gyerkőcöknek is lesznek újdonságok. Mi pedig hétről hétre mondjuk, melyik helyszínen, mivel várnak benneteket. Mi Camilla Cabellóval és a Don Goyet című dallal várunk ezúttal benneteket.

0: Reklám.
1: Charity Go Hit Full Hybrid 9.490.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél, akár 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el.
2: Rádió, most tessék!
3: Szia, szia, én István vagyok, és azért hívlak benneteket, mert reggel még hallottam, hogy beszéltetek az iskolai szünidőről, meg sok minden egyébről, és hogy a diákok most örülhetnek, mert hogy szünetem vannak. Eszembe jutott egy dolog a diákokkal kapcsolatban, miattuk, meg az óvodások miatt, ugye minden iskola és óvoda környéken szinte 30-as tábla van. Őket nem kellene szabadságra küldeni ilyenkor?
2: A 30-as táblát?
3: Egész addig, amíg nem mennek a diákok iskolába, addig okafogyottá vált a dolog.
2: Hát nem vagyok ebben szakavatott, ezt nem tőlem kell.
3: Én sem, azért beszéljünk róla, hogy hát ha a szakavatottak is észreveszik magukat, közel sem lesz olyan forgalom. Most persze vannak olyan szülők, akik nem tudják megoldani. Tavaly is ilyen 3-4 autó szokott lenni itt az óvoda előtt. 30 kilométeres korlátozást fenntartani reggel 7 és 17 óra között.
2: És te azt vetted észre, hogy ezt be is tartják az autósok, és mindenki 30-al jár ezeken az utakon?
3: Hát nagyjából kénytelenek vagyunk betartani, mert én ott lakom egy 100 méterre az óvodától körülbelül.
2: Az oké.
3: És azért elég rendszeresen ellenőrzik a dolgokat.
2: Igen, be kell tartani a szabályokat, nem tudom, hogy mennyire lenne kifizetődő ilyenkor levenni, aztán szeptemberben visszahelyezni.
3: Ne, hát figyelj, ez egy komoly nagy probléma, mert egy nylon zsákot ráhúznak, egy fekete nylon zsákot, az azt jelenti, hogy hatályon kívül van helyezve, vagy ha elfordítják 90 fokkal, az is már elegendő.
2: Mondjuk, ahogy említetted, igen, ez toponárról van szó.
3: Szeretném elmondani még, hogy amikor iskolaidő van, akkor a szülők nagy része nem jobb oldalról, hanem bal oldalról veszi ki a gyereket. Tehát az úttest felé. Mm. És számtalan esetben csak az előre számításomnak és mások figyelmességének köszönhették azt, hogy nem történt baleset. Nem azért, mert gyorsan ment az autós, mm-hmm. hanem a szülőt nem érdekli, hogy jön a másik autó.
2: Hát ez bocsánat. Probléma, igen, semmi baj, ez is probléma.
3: Sok-sok probléma van ezekkel kapcsolatban, és ezért is szeretnék, hogyha figyelembe vennék azt a rendőrség, illetve a között kezelő KHT, szerintem a kettőjük dolga, hogy milyen tábla van, hova van kihelyezve, ugye az egyik eldönti, a másik megcsinálja. Ha megtennétek azt, hogy a rádió bejártátok, hogy ez a vénember már megint kötekedik, akkor hát ha valakinek megtetszene ez a dolog, és esetleg lenne belőle valami. Mm.
2: Ha máshol nem, legalább toponáron, igaz?
3: Engem a többi annyira nem zavar, ha nem haragszol, mert én ott járok nap, mint nap.
2: Hát meg a többi iskolánál ott nem is tudnak gyorsabban menni, szerintem azok nem olyan helyen vannak itt a városban bent.
3: Igen, nagy részt az iskolák, oldák jól el vannak helyezve, és illetve nem is lehetne sokkal gyorsabban menni, igen. Meg hát a reggeli csúcsforgalomban meg aztán végleg nem tudsz, tehát az meg nagyon-nagyon egyedi eset lenne, hogyha 50-et túl tudod lépni.
2: Az biztos.
3: Ez kizárt dolog szerintem korra reggel, mert olyan tömeg van, hogy egyszerűen nem lehet közlekedni. Tehát...
2: Köszönöm szépen, hogy telefonáltál.
3: Bocsánat, hogy zavartalak benneteket a butaságaimmal, de ennek ellenére szép napot kívánok nektek.
2: Viszont neked is.
3: Sziasztok, köszi.
0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Hát a pokolban érezhetjük magunkat ebben a forróságban, az biztos. A Madison Avenue dalát hallgathattuk, a Who the Hell Are You címűt a rádió moston, 2:43. Ezt az óriási hőséget bízom benne bírjátok, és bírni is fogjátok a következő napokban, munka után pedig megfelelő módon tudtok majd hűsolni, úgy, hogy fel is tudtok töltődni, bár már lassan az éjszaka sem frissül fel annyira, hogy mondjuk mindenki a lehető legjobban tudjon aludni, pihenni. Na de még ennek nem jött el az ideje, gondolom a legtöbbetek esetében, ezért, hogy kitartsatok, jön egy Csók király a hölgyeknek, Tídeni, az uraknak pedig Miley Cyrus és Dua Lipa párosa a Prisonerrel, de igazából fel is terírhetjük a dolgokat. Na meg itt van Lil Nas X a Star Walking-gal.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb, de megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé, megcsukolak, te leszel a csók király.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon.
2: Igen!
3: A kaposvári Vesztnagykerben.
1: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
3: Nagykeráron mindenkinek.
1: Vesztnagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
3: Nyáron irány a Balaton?
7: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerek, program.
7: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
8: Kultkikötő.hu.
9: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Lezárják holnap a vasútállomás melletti parkolót. 33 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lezárják kedden a vasútállomás melletti P pluszer parkolót. A Kapos Holding tájékoztatása szerint reggel 8 órától a parkolónál található fák koronáját megcik meg. A munkavégzés idejére az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért arra kérik az autósokat, hogy ne hagyják ott a járműveiket, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A munkák célja a fák állapotának megőrzése és a parkoló biztonságos használatának fenntartása. 33 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. 6 szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, volt ahol a tartló borult lángba, míg másút kerti hulladék égetése zavarta a lakókat, de illegális szemétégetésről is érkezett bejelentés. Péntek reggel Kaposváron a Cseri úton egy családi ház udvarában egy fa hasat ketté és kerítésre, valamint épületre dőlt. Nagyotádon villanyoszlopnak ütközött egy személyi gépkocsi, vasárnap pedig Hencse és Lat között egy kombány gyulladt ki aratás közben. Ott felejtette a pénztárcáját egy idős asszony egy barcsi gyógyszertárban, de mire néhány perccel később visszament érte, addigra már ellopták. A rendőrök a bejelentés után nyomozni kezdtek, és másnap elfogták az elkövetőt, egy 35 éves helyi asszony. A gyanúsított beismerte a bűncselekmény elkövetését, megmutatta, hogy hová dobta el az erszényt, és a pénztárcát egy bozótosban találták meg, valamint hiánytalanul megvolt a benne lévő 300 ezer forint is. A tolvaj asszony ellen lopás miatt eljárást indítottak. Pillangóliget nyílt Balaton lellén. Az új családi látványosságban több száz színes lepke repül szabadon, a látogatók pedig mintegy 25 különleges egzotikus fajjal találkozhatnak. A bemutatott lepkék között olyan nagy testű fajok is vannak, amelyek szárnyfesz távolsága elérheti a 15-20 cm-t. A tulajdonosok folyamatosan új bábokat szereznek be, így a pillangóliget élő világa időről időre megújul. Akár több millió forintos bírságra is számíthatnak azok a kereskedők, akik zárt Facebook csoportokban árultak drága sportcipőket nyugta vagy számla kiállítása nélkül. A navosok a próbavásárlások során ötször rendeltek sneakereket, de egyszer sem kaptak bizonylatot. A sneaker ügyletek jelentős része a közösségi oldalakon zajlik, míg egyes eladók külön zárt csoportokat hoznak létre, és azt lényegében a saját webáruházként működtetik, addig mások már működő, jól bejáratott csoportokhoz csatlakozva árulják a cipőket. Távozik a brit kormány éléről Keir Starmer miniszterelnök. A munkáspárti politikus hétfőn jelentette be döntését, és közölte, hogy erről már tájékoztatta a harmadik Károly királyt is. A nemzetközi beszámolók szerint lemondását megelőzően egyre nagyobb párton belüli nyomás nehezedett rá a munkáspárt gyengülő támogatottsága miatt.
0: Időjárás jelentés.
11: A nap hátralévő felében is marad a forróság, és általában napsütésre számíthatunk, viszont néhol a megyében megnövekedhet a felhőzet, és egy-egy zápor, heves zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet késő délután 33 fok környékén alakul, és este is 27-28 fok lesz. Hosszantartó hőség várható, és a hétvégén már 36 fok is lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: Na, mi lesz a délután további részében? Lesz, ahogy lesz, az biztos, hogy Rúzsa Magdi ezt megénekli nekünk, de Green Day-t is várjuk, meg itt a One Republic az Ain't Worried-del.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Beautiful Things címmel hallgattuk ennél dalát a Rádió Moston, gyönyörű dolgokkal van tele ez a nap is, csak észre kell venni, legyetek könnyedek, játékosak, vagy talán még egy kicsit gyerekesek is, miért ne? És ha már a gyerekeknél tartunk, a Toy Story című mese története jó néhány évvel ezelőtt kezdődött el, de folytatódik, hiszen már a mozikban az 5. Toy Story, és elképesztő rekorddal indított, ugyanis az animációs film az év eddigi legnagyobb 160 millió dolláros észak-amerikai bevételét hozta, de nemzetközi szinten is. Óriási számokat hoz, vagyis rengetegen nézik meg. És nem csak a kicsik szórakoznak jól rajta. Velünk is mindenki jól érezheti magát, én ebben biztos vagyok. Ed Sheerant hallgatjuk ezúttal, ez a Celestial című dala.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziba ma is lehet délután 4:30-tól hűsölni, és jó kis filmeket nézni közben, sőt lesz egy különleges vetítés is este 7 órakor. A Trónok harca Sárkányok háza című HBO sorozat premierjével egy időben mozivászna mutatják be a 3. évad első epizódját. Az eseményen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Aztán csütörtöktől lesz újdonság is, majd a kínálatban a Supergirl című fantasy. Szintén csütörtökön június 25-én délelőtt 11 órától a Nagyboldogasszony iskola koncertet ad majd a kaposvári virágfürdőben, ahol persze már most is lehet csobbanni. Nyitva van, várnak benneteket a nagy melegben is. Kapos homokon folytatódik a múzeumok éjszakája ezen a hétvégén. A panda kiállításra várnak szombaton délután 6 és este 11 között benneteket. A kicsiket és nagyokat együtt meglepetésekkel, játékokkal, nyereményekkel, különleges programokkal. Ingyenes a belépés. Aztán egy egészen komoly kerékpár túrára is hívnak mindenkit, tekerjél zöldbe, Kaposvár Balatonlenle, Kishegy, Kaposvár, ez lesz az útvonal. Június 27-én szombaton tartják ezt a nagy tekerést, 9:30-kor lesz a találkozó a Kaposvári Kerékpáros Klub székhelyén az Aranyi út 6 szám alatt. Aztán indul a közös bringázás. A részvétel ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Annyiszor ástunk mélyre Vilikével, és annyi különleges dolgot kutyultunk már elő a múltból, hogy érdemes lesz megint felidézni ezeket. Ennek a témának van egy új és elég bizarr apropója, képzeljétek el. Biztos hallottatok már Ötziről. Ötzi egy részkori elődünk, akit még 1991-ben találtak meg az Öclai Alpokban. Ha jól tudom, akkor kirándulók fedezték fel, azt hitték először rá, hogy egy rosszul járt, megfagyott hegymászó tetemét találták meg, aztán kiderült, hogy ennél bizony sokkal, de sokkal nagyobb horderejű a lelet, hiszen egy 5300 éves ember került elő a jég alól. Ráadásul a fagy és a kiszáradás olyan tökéletesen konzerválták Ötzi belső szerveit is, valamint a bőrét, a tetoválásait és izmait, minthogyha csak egy múzeumi vitrínbe tervezték volna. És hát most jön a slusszpoén. Új kutatások bizonyítják ugyanis, hogy ez a vitrín egyáltalán nem élettelen. A jégemberben még mindig pislákol az élet. Olyan élesztő gomba nemzetséget is találtak a múmiában, amik a laboratórium meleg környezetében 5300 év után életre keltek. Te atya ég, olyan, mint egy horrorisztikus film.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

Ez volt Sonic Sky című dala a rádió moston. Egy perc múlva lesz 3:44, lassan a munkaidőnek vége, úgyhogy jöhet egy kis pihenés, de sajnos úgy tűnik egyre nehezebb csak úgy ülni pár percig anélkül, hogy mondjuk a telefonunk után nyúlnánk. A pszichológiai kutatások szerint az életkor előre haladtával sok ember viszonya megváltozik a csendhez, a pihenőkhöz és az üres járatokhoz. Az 55 és 75 év közöttiek gyakran könnyebben fogadják el a lassabb pillanatokat, miközben a fiatalabb generációk azonnali inger töltik ki a szüneteket. És ezt mondanom sem kell, hogy bizony nem jó. A modern élet egyik furcsa ellentmondása ugye, hogy soha nem volt ennyi eszközünk a kényelemre, mégis egyre nehezebben viseljük a semmittevést. Várakozunk a buszra, és már nyúlunk is a telefonért, sorban állunk, görgetünk, lefekszünk, de még megnézünk egy videót. Van 5 szabad percünk, és szinte azonnal megpróbáljuk kitölteni valamivel. A csend sok embernek ma már nem pihenést jelent, hanem hiányt. Pedig a szünet nem elvesztegetett idő. Mérhető hatása van a rövid, nyugodt pihenőknek. Szóval egyáltalán nem a legjobb ötlet minden szabad percet telefonnal, hírfolyammal, videóval vagy háttérzajjal kitölteni. Néha látszólag semmittevős 10 perc éppen attól hasznos, hogy nem történik benne semmi különös. Erre is fordítsatok figyelmet és időt, de azért a rádiózásra is. Harry Styles jön még a hírekig, Purple Disco Machine és Sophie and the Giants közösen, a Queen David Bowie-val, Sabrina Carpenter pedig a Please Please Please című dalával.

0: Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
7: Volkswagen.
8: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
9: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Több útlezárás is lesz a nyáron közműfejlesztések miatt. Állami kitüntetést kapott a Rét utcai óvoda óvónője. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések és útfelújítások miatt. A Németh István fasorban már zajlanak a munkálatok, ahol elsősorban a parkolókat és a kerékpárutat érinti a rekonstrukció. A nyári szünetben folytatódik a Bajcsy-Zsilinszky utca gázvezeték felújítása is, a Zárda utca és az Ezredév utca között. Emiatt ideiglenesen 48 parkolóhely esik ki. Emellett a Kossuth-Lajos utcában megfordul a forgalmi rend a Somsics-Pál és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon. Az Arany János közben is fejlesztések kezdődnek, az útfelújítást várhatóan a közműmunkák után végzik el. Brunswick Teréz díjjal ismerték el Rónai Ágotát, a Rét utcai óvoda óvónőjét. Az állami kitüntetést a gyermekekért végzett elhivatott tevékenységért, valamint közösségépítő és intézményfejlesztő munkájának elismeréseként vehette át. A Brunswick Teréz díjat az óvoda pedagógiában, a pedagógus képzésben és a gyermekellátás területén kiemelkedő munkát végző szakemberek kaphatják meg. Sikeresen zárult a FINO csoport tavaszi egészségprogramja. A kezdeményezés szűrővizsgálatokkal, sportprogramokkal és személyre szabott tanácsadással támogatta a dolgozók egészség megőrzését. Több mint 200 munkatárs vett részt vér- és vizeletvizsgálaton, 50-en személyzeti, 40-en pedig ultrahangos szűrésen. Emellett dietetikai tanácsadás, csoportos mozgásórák és közösségi sportesemények is szerepeltek a kínálatban. A vállalat közlése szerint a kezdeményezés célja a megelőzés, az aktív életmód és a hosszú távú testi-lelki jólét támogatása volt. A program több eleme pedig a jövőben is folytatódik. Átfogó korrupció ellenes és vagyonvisszaszerzési programot hirdetett meg az országgyűlés rendkívüli hétfői ülésén Magyar Péter. A kormányfő tisztító tűzművelet néven jelentette be az intézkedés csomagot, amelynek megfogalmazása szerint a célja az állami korrupció felszámolása és a közvagyon visszaszerzése. Ennek részeként létrehozták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, valamint kezdeményezik alaptörvény módosítással a Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Rendkívül alacsony a velencei tó vízállása. A hétvégén mindössze 54 cm-t mértek. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a Magyar Kerékpáros Klub elnöke gyalog kelt át a tó egyik feléről a másikra, a sokszor csak derékig érő vízben, és erről videót is készített. A szakemberek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a tóban továbbra is lehetnek mélyebb szakaszok. A beszámolók szerint az alacsony vízszint miatt több strand idén várhatóan nem nyit ki a velencei tavon.
0: Időjárás jelentés.
10: A nap hátralévő felében is marad a forróság és általában napsütésre számíthatunk, viszont néhol a megyében megnövekedhet a felhőzet, és egy-egy zápor, heves zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet késő délután 33 fok környékén alakul, és este is 27-28 fok lesz. Hosszantartó hőség várható, és a hétvégén már 36 fok is lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
7: Én mondanám azt, hogy mindörökké rádiózzatok velünk, de helyettem énekli a Hooligans, legalábbis ezzel a címmel hozzák majd slágerüket, előtte Madonna jön egy újdonsággal, a Love Sensation-nel, és Kylie Minogue is hozzá a finom padam padam.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: felé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

volt a Maroon 5 All Night című dala a rádió moston, egész éjszaka sokan forgolódtak, szerintem már tegnap is, hiszen a levegő most már az esti órákban sem hűl le olyan jelentősen, és nem is fog a következő napokban. Azt hittétek, a mai nap meleg, forró, a 34 fokkal? Lesz ennél még durvább is, 37-38 fok a hétvége közelettével, szinte minden nap egyébként, most körülbelül egy hétig ez vár ránk, és az éjszakai órákban is előfordulhat, hogy 23-24 fok lesz. A megfelelő éjszakai regenerációhoz pedig kellemes hőmérsékletű hálószoba szükséges. Légkondicionálás hiány vagy kikapcsolt berendezés esetén ilyenkor sokan nehezen alszanak el, forgulódnak az ágyukban, reggel fáradtan kelnek, ami napközben bizony sok mindenre, kedvre, teljesítményre negatívan hathat. Egyszer már meséltem nektek arról az egyiptomi praktikáról, miszerint egy kicsit be kellene nedvesíteni lefekvés előtt a lepedőt vagy az ágyneműt, nem úgy, hogy csuron víz legyen, csak hogy nedves, és ez sokáig akkor megadja a kellemes érzetet. Szerintem a legjobb ötlet, hogyha az előttünk álló éjszakákra mondjuk az ágyneműt elfelejtitek, és marad a húzat, legalábbis a paplan húzat, és csak azzal takarjátok be magatokat, ha egyáltalán bármivel betakarjátok magatokat. És itt akkor megint felmerül egy kényesebb kérdés, mesztelenül vagy pizsamában? Ki hogy érzi jól magát? Most bízom benne, hogy jól fogjátok érezni magatokat úgy, hogyha Luis Capaldit hallgatjátok, előtte pedig az Alphabeat Boyfriend című dalát.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A mai Kapospont témái között is szerepel az, hogy a hétvégén beköszöntött az idei év első hőhulláma, aki csak teheti, a vízparton hűsör ilyenkor. A meteorológusok szerint a forróság még kitart egy darabig. De azt is bemutatjuk, hogy koncertek, családi és gyermekprogramok, baráti beszélgetések, a kaposvári teátrum évadzáró piknikjérek idén is a Színházpark adott otthont. Éjszakai tárlatvezetés, látványos bemutató és életmentő foglalkozás is színesítette a múzeumok éjszakáját Kaposváron. Több helyszínen voltak programok. Hozunk belőle majd egy kis ízelítőt ma este.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám. Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical, az egészség szolgálatában.
2: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd.

Az Imagine Dragons zenélt az imént nekünk a rádió moston, 3:45 van. Legendás dalok is terítékre kerülnek nálunk, úgy mint Michael Jackson History címűje. A hírek előtt Jax Jones és a Scissor Sisters is jön külön-külön, meg Eva Max a Million Dollar Babyvel. Én viszont megyek, de csak mára, aztán holnap találkozhatunk ismét már korra reggel, és itt leszek szinte egész délelőtt, úgyhogy várlak benneteket akkor is, és rádiózzatok továbbra is. Györfi Bettát hallottátok, minden jót!

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Reklám.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Skoda.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Veszt Nagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: Veszt Nagyker, Kaposvár, Kont Vezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
7: Charity Go Hét

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új módszerrel kísérletezik a társasházi biohulladék gyűjtésében a KHG. A rendszer már több mint 2 éve működik, de továbbra is gondot okoz, hogy sokan zacskóba csomagolva dobják ki a konyhai hulladékot. Ez a feldolgozás során plusz munkát jelent, a lebomló zacskók használata pedig a komposzt minőségét is ronthatja. A KHG ezért 2 társasházban teszteli az új biozsákos megoldást. A KHG ezért 2 társasházban új biozsákos megoldást tesztel. A lakók a kiosztott zsákokba gyűjthetik a hulladékot, amelyet közvetlenül a barna kukákba lehet helyezni. A 2 hónapos próba célja, hogy egyszerűbbé váljon a gyűjtés és javuljon a komposzt minősége. 33 alkalommal riasztották hétvégén a Somogyi tűzoltókat. 6 szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, volt ahol a tartló borult lángba, míg másút kerti hulladék égetése zavarta a lakókat, de illegális szemétégetéstől is érkezett bejelentés. Péntek reggel Kaposváron a Cseri úton egy családi ház udvarában egy fa hasadt ketté és kerítésre, valamint épületre dőlt. Nagyatádon villanyosznapnak ütközött egy személygépkocsi, vasárnap pedig Hencse és Lat között egy kombájn gyulladt ki aratás közben. Letartóztatták azt a román embercsempészt, aki 5 illegális bevándorlót próbált Ausztria felé szállítani Somogyban. A 30-as éveiben járó férfi június 9-én a 61-es főúton haladt, amikor a rendőrök Taszár térségében ellenőrizni akarták. A férfi azonban nem állt meg, menekülés közben viszont az autójával árokba hajtott, majd utasaival együtt futva próbált elmenekülni, de rövid üldözés után elfogták őket. A járműben 4 török és 1 jordán állampolgár utazott. A Kaposvári járásbíróság elrendelte az embercsempész letartóztatását. Ott felejtette a pénztárcáját egy idős asszony egy barcsi gyógyszertárban, de mire néhány perccel később visszament érte, addigra már ellopták. A rendőrök a bejelentés után nyomozni kezdtek, és másnap elfogták az elkövetőt, egy 35 éves helyi asszony. A gyanúsított beismerte a bűncselekmény elkövetését, megmutatta, hogy hová dobta el az erszényt, és a pénztárcát egy bozótosban találták meg, valamint hiánytalanul megvolt a benne lévő 300.000 forint is. A tolvaj asszony ellen lopás miatt eljárást indítottak. Legfeljebb 12 évre korlátozná az országgyűlési képviselői mandátum időtartamát a kormány. Az országgyűlés hétfői ülésén Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a cél nem csak a jelenlegi politikai és gazdasági rendszer átalakítása, hanem annak megakadályozása is, hogy a jövőben újra hasonló hatalmi struktúra alakuljon ki. A kormányfő szerint 12 év elegendő idő a programok megvalósítására és a rátermettség bizonyítására.
3: Időjárás jelentés.
4: Este változóan felhős lesz az ég, és helyenként a megyében kialakulhat egy-egy zivatar. A hőmérséklet 28 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap ismét zavartalan napsütése és 30-31 fokos kánikulára számíthatunk.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Kapd a neten is! Rádiómost.hu.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádiómost FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: felé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Szevasztő! Műsorajánló. A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám. Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
1: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 22-e hétfő 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Gázvezeték felújítások miatt bontják fel az aszfaltot. Közműfejlesztések és útfelújítások miatt több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron. A Németh István fasorban már zajlanak a munkálatok, ahol elsősorban a parkolókat és a kerékpárutat érinti a rekonstrukció. A nyári szünetben folytatódik a Balcsy-Zsilinszky utca gázvezetékének felújítása is, a Zárda utca és az Ezredév utca között, emiatt ideiglenesen 48 parkoló helyesik ki. Emellett a Kossuth-Lajos utcában megfordul a forgalmi rend a Somsicspál és a Balcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon. Az Arany János közben is fejlesztések kezdődnek, az útfelújítást várhatóan a közmű munkák után végzik el. Biozsákot adnak a komposzthoz. A KHG a társasházi biohulladék gyűjtésében új módszerrel kísérletezik. A rendszer már több mint 2 éve működik, de továbbra is gondot okoz, hogy sokan a zacskóba csomagolva dobják ki a konyhai hulladékot. Ez a feldolgozás során plusz munkát jelent, a lebomló zacskók használata pedig a komposzt minőségét is ronthatja. A KHG ezért 2 társasházban teszteli az új biozsákos megoldást. A lakók a kiosztott zsákokba gyűjthetik a hulladékot, amelyet közvetlenül a barna kukákba helyezhetnek el. A 2 hónapos próba célja, hogy egyszerűbbé váljon a gyűjtés és javuljon a komposzt minősége. Fametszés miatt zárják le a parkolót. Kedden a vasútállomás mellett lezárják a P+R parkolót. A Kapos Holding tájékoztatása szerint reggel 8 órától a parkolóknál található fák koronáját metszik meg. A munkavégzés idejére az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért arra kérik az autósokat, hogy ne hagyjanak ott járművet, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A munkák célja a fák állapotának megőrzése és a parkoló biztonságos használatának fenntartása. Állami kitüntetést kapott az óvónő. A Rét utcai óvoda óvónőjét, Rónai Ágotát Brunswick Teréz díjjal ismerték el. Az állami kitüntetést a gyermekekért végzett elhivatott tevékenységért, valamint közösségépítő és intézményfejlesztő munkájának elismeréseként vehette át. A Brunswick Teréz díjat az óvoda pedagógiában, a pedagógus képzésben és a gyermekellátás területén kiemelkedő munkát végző szakemberek kaphatják meg. Nosztalgiáztak a buszosok. Összejövetel tartottak a régi helyi járatos buszosok a hétvégén. A Közúti Közlekedési Szakszervezet helyi alapszervezetének nyugdíjas tagozata évente 2 alkalommal szervez összejövetelt. A legutóbbi rendezvényen 62 tagból 52-en vettek részt. A résztvevők között egykori buszsofőrök, műszaki dolgozók és adminisztratív munkatársak is voltak. A találkozón felidézték a kaposvári közösségi közlekedés változásait is. A korábbi Icarus buszokat már a földgáz üzemű járművek váltották fel, és hamarosan elektromos autóbuszok is megjelennek a városban. Szűrések és közös testmozgás. A Finócsoport tavaszi egészségprogramja sikeresen zárult. A kezdeményezés szűrővizsgálatokkal, sportprogramokkal és személyre szabott tanácsadással támogatta a dolgozók egészségmegőrzését. Több mint 200 munkatárs vett részt vér- és vizeletvizsgálaton, 50-en szemészeti, 40-en pedig ultrahangos szűrésen. Emellett dietetikai tanácsadás, csoportos mozgásórák és közösségi sportesemények is szerepeltek a kínálatban. A vállalat közlése szerint a kezdeményezés célja a megelőzés, az aktív életmód és a hosszú távú testi-lelki jólét támogatása volt. A program több eleme pedig a jövőben is folytatódik. Ünnepelt a Polgári Nyugdíjas Klub. 4. évszázados jubileumát ünnepelte a Kaposvári Polgári Nyugdíjas Klub. A 2001-ben alapított közösség zenés ünnepségen emlékezett vissza az elmúlt 25 év legszebb pillanataira a teniszpanzióban. A jelenleg 57 tagot számláló közösség rendszeresen szervez kirándulásokat és közös programokat, Céljuk pedig továbbra is az, hogy támogató közösséget és aktív közösségi életet biztosítsanak a nyugdíjasok számára. Menekülni próbált az embercsempész. Előzetes letartóztatásba helyezte a Kaposvári járásbíróság azt a román embercsempészt, aki 5 illegális bevándorlót próbált Ausztria felé szállítani Somogyban. A 30-as éveiben járó férfi június 9-én a 61-es főúton haladt, amikor a rendőrök Taszár térségében ellenőrizni akarták. A férfi azonban nem állt meg, de menekülés közben az autójával árokba hajtott, majd utasaival együtt futva próbált menekülni, de rövid üldözés után elfogták. A járműben 4 török és 1 jordán állampolgár utazott. Szabadtéri tüzek, ketté hasadt fa, füstölő kombájn. A somogyi tűzoltókat a hétvégén 33 alkalommal riasztották. 6 szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, volt, ahol a tarló borult lángba, míg másút kerti hulladék égetése zavarta a lakókat, de illegális szemét égetésről is érkezett bejelentés. Péntek reggel Kaposváron a Cseri úton egy családi ház udvarában egy fa hasadt ketté és kerítésre, valamint épületre dőlt. Nagyatádon villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi, vasárnap pedig Hencse és Lat között egy kombány gyulladt ki aratás közben. Bozótosba dobta a lopott tárcát. Egy idős asszony egy barcsi gyógyszergyárban felejtette a pénztárcáját, de mire néhány perccel később visszament érte, addigra már ellopták. A rendőrök a bejelentés után nyomozni kezdtek, és másnap elfogták az elkövetőt, egy 35 éves helyi nőt. A gyanúsított beismerte a bűncselekményt, és megmutatta, hogy hová dobta el az erszényt. A pénztárcát egy bozótosban találták meg, és hiánytalanul megvolt a benne lévő 300 ezer forint is. A tolvaj asszony ellen lopás miatt eljárás indult. A krónika végén pedig egy sporthír. Távozik a Rákóczi edzője. Másfél év után távozik a kaposvári Rákóczi labdarúgó csapatának vezető edzői posztjáról Jenei Gyula. A szakember 2025. januárjában érkezett a zöld-fehér együtteshez, első idényében pedig negyedik helyezett lett a csapattal. Jenei Gyula aztán a 2025-2026-os szezonban bronzéremig vezette a Rákóczit az NB3 délnyugati csoportjában. A bajnokságban az együttesnek 20 győzelem, 3 döntetlen és 7 vereség volt a mérlege. A Rákóczi az elmúlt héten még Jenei Gyula irányításával kezdte meg a felkészülést az új idényre, és sajtóinformációk szerint az NB2-be feljutó Nagykanizsától kaphatott ajánlatot.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
2: Este változóan felhős lesz az ég, és helyenként a megyében kialakulhat egy-egy zivatar. A hőmérséklet 28 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap ismét zavartalan napsütése és 30-31 fokos kánikulára számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lezárják kedden a vasútállomás melletti P+R parkolót. A Kapos Holding tájékoztatása szerint reggel 8 órától a parkolónál található fák koronáját megcik meg. A munkavégzés idejére az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért arra kérik az autósokat, hogy ne hagyják ott a járműveiket, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A munkák célja a fák állapotának megőrzése és a parkoló biztonságos használatának fenntartása. Sikeresen zárult a Finó csoport tavaszi egészségprogramja. A kezdeményezés szűrővizsgálatokkal, sportprogramokkal és személyre szabott tanácsadással támogatta a dolgozók egészség megőrzését. Több mint 200 munkatárs vett részt vér- és vizeletvizsgálaton, 50-en személyzeti, 40-en pedig ultrahangos szűrésen. Emellett dietetikai tanácsadás, csoportos mozgásórák és közösségi sportesemények is szerepeltek a kínálatban. A vállalat közlése szerint a kezdeményezés célja a megelőzés, az aktív életmód és a hosszú távú testi-lelki jólét támogatása volt, a program több eleme pedig a jövőben is folytatódik. Másfél év után távozik a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapat vezetőedzői posztjáról Jenei Gyula. A szakember 2025. januárjában érkezett a zöld-fehér együtteshez, első idényében pedig negyedik helyen zárt a csapattal. Jenei Gyula a 2025-2026-os szezonban bronzéremig vezette a Rákóczit az NB3 délnyugati csoportjában. A bajnokságban az együttesnek 20 győzelem, 3 döntetlen és 7 vereség volt a mérlege. A Rákóczi az elmúlt héten még Jenei Gyula irányításával kezdte meg a felkészülést az új idényre. Sajtóinformációk szerint azonban az NB3-ba feljutó Nagykanizsától kaphatott ajánlatot. Átfogó korrupció ellenes és vagyonvisszaszerzési programot hirdetett meg az országgyűlés rendkívüli hétfői ülésén Magyar Péter. A kormányfő tisztító tűzművelet néven jelentette be az intézkedés csomagot, amelynek megfogalmazása szerint a célja az állami korrupció felszámolása és a közvagyon visszaszerzése. Ennek részeként létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, valamint kezdeményezik alaptörvény módosítással a Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Rendkívül alacsony a velencei tó vízállása. A hétvégén mindössze 54 cm-t mértek. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a Magyar Kerékpáros Klub elnöke gyalog kelt át a tó egyik feléről a másikra, a sokszor csak derékig érő vízben, és erről videót is készített. A szakemberek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a tóban továbbra is lehetnek mélyebb szakaszok. A beszámolók szerint az alacsony vízszint miatt több strand idén várhatóan nem nyit ki a velencei tavon.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és helyenként a megyében kialakulhat egy-egy zivatar. A hőmérséklet 28 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap ismét zavartalan napsütése és 30-31 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Milyen lehet egy mai régész élete? Úgy dolgoznak, mint Indiana Jones? Aki segít nekünk feltárni ezeket a rejtélyeket, az nem más, mint egy tapasztalt és sokat látott régész, Varga Máté, aki itt ül velem már a stúdióban. Hello, Máté!
2: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi lehet ennek a különleges egyiptomi mítosznak az oka szerintet? Megfejthetetlen civilizáció volt még a mai napig az egyiptomi?
2: Ott ugye a piramisok is mondjuk 4-5 ezer évesek. 4-5 ezer éve, mondjuk itt Magyarország területén, tényleg még ilyen kőszerszámok használtak. Miközben mondjuk Egyiptomba ekkora hatalmas nagy épületeket hoztak létre, és ugye nyilván ez rejtélyes, erre nyilván mindenki olyan magyarázatot talál, amilyet akar, mert hogy vannak rá tudományos magyarázatok is, hogy igen, ez különböző korabeli egyszerű gépekkel, emelő szerkezetekkel meg tudták emelni, és a tudás az ott volt a birtokukba, ott éppen akkor egy magasabb szintű társadalom volt, itt meg később alakult ki.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottál. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Új módszerrel kísérletezik a társasházi biohulladék gyűjtésében a KHG. A rendszer már több mint 2 éve működik, de továbbra is gondot okoz, hogy sokan zacskóba csomagolva dobják ki a konyhai hulladékot. Ez a feldolgozás során plusz munkát jelent, a lebomló zacskók használata pedig a komposzt minőségét is ronthatja. A KHG ezért 2 társasházban teszteli az új biozsákos megoldást. A KHG ezért 2 társasházban új biozsákos megoldást tesztel. A lakók a kiosztott zsákokba gyűjthetik a hulladékot, amelyet közvetlenül a barna kukákba lehet helyezni. A 2 hónapos próba célja, hogy egyszerűbbé váljon a gyűjtés és javuljon a komposzt minősége. Brunswick Teréz díjjal ismerték el Rónai Ágotát, a Rét utcai óvoda óvónőjét. Az állami kitüntetést a gyermekekért végzett elhivatott tevékenységért, valamint közösségépítő és intézményfejlesztő munkájának elismeréseként vehette át. A Brunswick Teréz díjat az óvoda pedagógiában, a pedagógus képzésben és a gyermekellátás területén kiemelkedő munkát végző szakemberek kaphatják meg. 33 alkalommal riasztották hétvégén a Somogyi tűzoltókat. 6 szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, volt ahol a tartló borult lángba, míg másút kerti hulladék égetése zavarta a lakókat, de illegális szemétégetésről is érkezett bejelentés. Péntek reggel Kaposváron a Cseri úton egy családi ház udvarában egy fa hasat ketté és kerítésre, valamint épületre dőlt. Nagyatádon villanyosznapnak ütközött egy személygépkocsi, vasárnap pedig Hencse és Lat között egy kombájn gyulladt ki aratás közben. Legfeljebb 12 évre korlátozná az országgyűlési képviselői mandátum időtartamát a kormány. Az országgyűlés hétfői ülésén Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a cél nem csak a jelenlegi politikai és gazdasági rendszer átalakítása, hanem annak megakadályozása is, hogy a jövőben újra hasonló hatalmi struktúra alakuljon ki. A kormányfő szerint 12 év elegendő idő a programok megvalósítására és a rátermettség bizonyítására. Országos nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indított a NÉBIK hétfőn. A hatóság kiemelten ellenőrzi a nyári időszak népszerű termékeit, többek között a grill és sütőkolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrém és fagylalt előállító helyeket. Vizsgálják a gyermektáborok étkeztetését, a kerékpáros pihenőhelyek és kitelepülések alkoholkínálatát is, külön figyelve a rozéborokra. Fokozott ellenőrzések várhatók a zöldség- és gyümölcsárusításban is, elsősorban a görög dinnye és az útmenti értékesítés területén. A vizsgálatok augusztus 20-áig tartanak.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és helyenként a megyében kialakulhat egy-egy zivatar. A hőmérséklet 28 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap ismét zavartalan napsütése és 30-31 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!
2: Jön egy

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Gázvezeték felújítások miatt bontják fel az aszfaltot. Közműfejlesztések és útfelújítások miatt több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron. A Német István fasorban már zajlanak a munkálatok, ahol elsősorban a parkolókat és a kerékpárutat érinti a rekonstrukció. A nyári szünetben folytatódik a Balcsy-Zsilinszky utca gázvezetékének felújítása is, a Zárda utca és az Ezredév utca között. Emiatt ideiglenesen 48 parkoló helyesik ki. Emellett a Kossuth-Lajos utcában megfordul a forgalmi rend a Somsícspál és a Balcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon. Az Arany János közben is fejlesztések kezdődnek, az útfelújítást várhatóan a közműmunkák után végzik el. Biozsákot adnak a komposzthoz. A KHG a társasházi biohulladék gyűjtésében új módszerrel kísérletezik. A rendszer már több mint 2 éve működik, de továbbra is gondot okoz, hogy sokan a zacskóba csomagolva dobják ki a konyhai hulladékot. Ez a feldolgozás során plusz munkát jelent, a lebomló zacskók használata pedig a komposzt minőségét is ronthatja. A KHG ezért 2 társasházban teszteli az új biozsákos megoldást. A lakók a kiosztott zsákokba gyűjthetik a hulladékot, amelyet közvetlenül a barna kukákba helyezhetnek el. A 2 hónapos próba célja, hogy egyszerűbbé váljon a gyűjtés és javuljon a komposzt minősége. Fametszés miatt zárják le a parkolót. Kedden a vasútállomás mellett lezárják a P+R parkolót. A Kapos Holding tájékoztatása szerint reggel 8 órától a parkolóknál található fák koronáját metszik meg. A munkavégzés idejére az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért arra kérik az autósokat, hogy ne hagyjanak ott járművet, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A munkák célja a fák állapotának megőrzése és a parkoló biztonságos használatának fenntartása. Bozótosba dobta a lopott tárcát. Egy idős asszony egy barcsi gyógyszergyárban felejtette a pénztárcáját, de mire néhány perccel később visszament érte, addigra már ellopták. A rendőrök a bejelentés után nyomozni kezdtek, és másnap elfogták az elkövetőt, egy 35 éves helyi nőt. A gyanúsított beismerte a bűncselekményt, és megmutatta, hogy hová dobta el az erszényt. A pénztárcát egy bozótosban találták meg, és hiánytalanul megvolt a benne lévő 300 ezer forint is. A tolvaj asszony ellen lopás miatt eljárás indult. Szabadtéri tüzek, 2 hasadt fa, füstölő kombájn. A somogyi tűzoltókat a hétvégén 33 alkalommal riasztották. 6 szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, volt, ahol a tarló borult lángba, míg másút kerti hulladék égetése zavarta a lakókat, de illegális szemét égetésről is érkezett bejelentés. Péntek reggel Kaposváron a Cseri úton egy családi ház udvarában egy fa hasadt ketté és kerítésre, valamint épületre dőlt. Nagyatádon villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi, vasárnap pedig Hencse és Lat között egy kombány gyulladt ki aratás közben. Szűrések és közös testmozgás. A Finó csoport tavaszi egészségprogramja sikeresen zárult. A kezdeményezés szűrővizsgálatokkal, sportprogramokkal és személyre szabott tanácsadással támogatta a dolgozók egészség megőrzését. Több mint 200 munkatárs vett részt vér- és vizeletvizsgálaton, 50-en szemészeti, 40-en pedig ultrahangos szűrésen. Emellett dietetikai tanácsadás, csoportos mozgásórák és közösségi sportesemények is szerepeltek a kínálatban. A vállalat közlése szerint a kezdeményezés célja a megelőzés, az aktív életmód és a hosszú távú testi-lelki jólét támogatása volt. A program több eleme pedig a jövőben is folytatódik. Nosztalgiáztak a buszosok. Összejövetel tartottak a régi helyi járatos buszosok a hétvégén. A Közúti Közlekedési Szakszervezet helyi alapszervezetének nyugdíjas tagozata évente 2 alkalommal szervez összejövetelt. A legutóbbi rendezvényen 62 tagból 52-en vettek részt. A résztvevők között egykori buszsofőrök, műszaki dolgozók és adminisztratív munkatársak is voltak. A találkozón felidézték a kaposvári közösségi közlekedés változásait is. A korábbi Ikarusz buszokat mára a földgáz üzemű járművek váltották fel, és hamarosan elektromos autóbuszok is megjelennek a városban. Ünnepelt a Polgári Nyugdíjas Klub. Negyed évszázados jubileumát ünnepelte a Kaposvári Polgári Nyugdíjas Klub. A 2001-ben alapított közösség zenés ünnepségen emlékezett vissza az elmúlt 25 év legszebb pillanataira a teniszpanzióban. A jelenleg 57 tagot számláló közösség rendszeresen szervez kirándulásokat és közös programokat, céljuk pedig továbbra is az, hogy támogató közösséget és aktív közösségi életet biztosítsanak a nyugdíjasok számára. Menekülni próbált az embercsempész. Előzetes letartóztatásba helyezte a Kaposvári Járásbíróság azt a román embercsempészt, aki 5 illegális bevándorlót próbált Ausztria felé szállítani Somogyban. A 30-as éveiben járó férfi június 9-én a 61-es főúton haladt, amikor a rendőrök Taszár térségében ellenőrizni akarták. A férfi azonban nem állt meg, de menekülés közben az autójával árokba hajtott, majd utasaival együtt futva próbált menekülni, de rövid üldözés után elfogták. A járműben 4 török és 1 jordán állampolgár utazott. Állami kitüntetést kapott az óvónő. A Rét utcai óvoda óvónőjét, Rónai Ágotát Brunswick Teréz díjjal ismerték el. Az állami kitüntetést a gyermekekért végzett elhivatott tevékenységért, valamint közösségépítő és intézményfejlesztő munkájának elismeréseként vehette át. A Brunswick Teréz díjat az óvoda pedagógiában, a pedagógus képzésben és a gyermekellátás területén kiemelkedő munkát végző szakemberek kaphatják meg. Távozik a Rákóczi edzője. Másfél év után távozik a Kaposvári Rákóczi labdarúgó csapatának vezető edzői posztjáról Jenei Gyula. A szakember 2025. januárjában érkezett a Zöld-Fehér együtteshez, első idényében pedig negyedik helyezett lett a csapattal. Jenei Gyula aztán a 2025-2026-os szezonban bronzéremig vezette a Rákóczit az NB3 délnyugati csoportjában. A bajnokságban az együttesnek 20 győzelem, 3 döntetlen és 7 vereség volt a mérlege. A Rákóczi az elmúlt héten még Jenei Gyula irányításával kezdte meg a felkészülést az új idényre, és sajtóinformációk szerint az NB2-be feljutó Nagykanizsától kaphatott ajánlatot.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és helyenként a megyében kialakulhat egy-egy zivatar. A hőmérséklet 28 fok környékén alakul, hajnalban pedig 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap ismét zavartalan napsütése és 30-31 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: R&B, hip-hop, funky, rap.
4: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék.
5: Itt a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Check it out.

Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Több útlezárás is lesz Kaposváron a nyáron közműfejlesztések és útfelújítások miatt. A Német István fasorban már zajlanak a munkálatok, ahol elsősorban a parkolókat és a kerékpárutat érinti a rekonstrukció. A nyári szünetben folytatódik a Balcsy-Zsilinszky utca gázvezeték felújítása is, a Zárda utca és az Ezredév utca között. Emiatt ideiglenesen 48 parkolóhely esik ki. Emellett a Kossuth-Lajos utcában megfordul a forgalmi rend a Somsics-Pál és a Balcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon. Az Arany János közben is fejlesztések kezdődnek, az útfelújítást várhatóan a közműmunkák után végzik el. Helyi alkotók munkáiból nyílt kiállítás Várdán. A tárlaton 11 egyéni alkotó, valamint az idősek nappali ellátásában résztvevők mutatják be a szabadidős alkotásaikat. A kiállításon többek között hímzések, makramé munkák, papírfonások, origamik, ceruzarajzok, gyémántfestések, ruhák, bútorfestések és textilszobrok is láthatók. Emellett régiségekből készült új alkotásokat is bemutatnak. A Várdai Hivatal kiállító termében megnyílt tárlat július 10-ig látogatható. Pillangóliget nyílt Balaton lellén. Az új családi látványosságban több száz színes lepke repül szabadon, a látogatók pedig mintegy 25 különleges egzotikus fajjal találkozhatnak. A bemutatott lepkék között olyan nagy testű fajok is vannak, amelyek szárnyfesz távolsága elérheti a 15-20 cm-t. A tulajdonosok folyamatosan új bábokat szereznek be, így a Pillangóliget élő világa időről időre megújul. Akár több millió forintos bírságra is számíthatnak azok a kereskedők, akik zárt Facebook csoportokban árultak drága sportcipőket nyugta vagy számla kiállítása nélkül. A navosok a próbavásárlások során ötször rendeltek sneakereket, de egyszer sem kaptak bizonylatot. A sneaker ügyletek jelentős része a közösségi oldalakon zajlik, míg egyes eladók külön zárt csoportokat hoznak létre, és azt lényegében a saját webáruházként működtetik, addig mások már működő, jól bejáratott csoportokhoz csatlakozva árulják a cipőket. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok. Az Erzsébet alapítvány tájékoztatása szerint augusztus 28-áig több mint 40 ezer gyermek kapcsolódhat ki 4 helyszínen. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élők és nevelőszülői hálózatból érkezők is táborozhatnak. A balatoni helyszínek Zánka és Fonyódliget, ahol sport, kulturális és közösségi programok várják a résztvevőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és helyenként a megyében kialakulhat egy-egy zivatar. A levegő hőmérséklete 20 fokig csökken le. Kedden ismét zavartalan napsütésre és 30-31 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2 Rádió.

0: és újra, és újra.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Brunswick Teréz díjjal ismerték el Rónai Ágotát, a Rét utcai óvoda óvónőjét. Az állami kitüntetést a gyermekekért végzett elhivatott tevékenységért, valamint közösségépítő és intézményfejlesztő munkájának elismeréseként vehette át. A Brunswick Teréz díjat az óvoda pedagógiában, a pedagógus képzésben és a gyermekellátás területén kiemelkedő munkát végző szakemberek kaphatják meg. Ott felejtette a pénztárcáját egy idős asszony egy barcsi gyógyszertárban, de mire néhány perccel később visszament érte, addigra már ellopták. A rendőrök a bejelentés után nyomozni kezdtek, és másnap elfogták az elkövetőt, egy 35 éves helyi asszonyt. A gyanúsított beismerte a bűncselekmény elkövetését, megmutatta, hogy hová dobta el az erszényt, és a pénztárcát egy bozótosban találták meg, valamint hiánytalanul megvolt a benne lévő 300 000 forint is. A tolvaj asszony ellen lopás miatt eljárást indítottak. Fokozott óvatosságra kéri az autósokat az aratás idején a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Országszerte megkezdődtek a mezőgazdasági munkák, ezért egyre több kombájnnal, traktorral és szállítójárművel lehet találkozni az utakon. A kamara arra figyelmeztetett, hogy a lassan haladó munkagépek mögött könnyen feltorlódhat a forgalom, előzni azonban csak körültekintően és megfelelő oldaltávolsággal szabad. Újabb meleg rekord dőlt meg. Vasárnap Budapesten 36,5 Celsius fokot mértek, amivel megdőlt a június 21-ére vonatkozó fővárosi rekord. A korábbi budapesti csúcs 35,8 fok volt ezen a napon, és 2007 óta állt fenn. Szombaton országos napi meleg rekord született. Aszódon 37,1 fokot mértek, ami az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és helyenként a megyében kialakulhat egy-egy zivatar. A levegő hőmérséklete 20 fokig csökken le. Kedden ismét zavartalan napsütésre és 30-31 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Lezárják kedden a vasútállomás melletti P+R parkolót. A Kapos Holding tájékoztatása szerint reggel 8 órától a parkolónál található fák koronáját megcik meg. A munkavégzés idejére az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért arra kérik az autósokat, hogy ne hagyják ott a járműveiket, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A munkák célja a fák állapotának megőrzése és a parkoló biztonságos használatának fenntartása. Másfél év után távozik a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapat vezetőedzői posztjáról Jenei Gyula. A szakember 2025. januárjában érkezett a zöld-fehér együtteshez, első idényében pedig negyedik helyen zárt a csapattal. Jenei Gyula a 2025-2026-os szezonban bronzéremig vezette a Rákóczit az NB3 délnyugati csoportjában. A bajnokságban az együttesnek 20 győzelem, 3 döntetlen és 7 vereség volt a mérlege. A Rákóczi az elmúlt héten még Jenei Gyula irányításával kezdte meg a felkészülést az új idényre. Sajtóinformációk szerint azonban az NB3-ba feljutó Nagykanizsától kaphatott ajánlatot. Átfogó korrupció ellenes és vagyonvisszaszerzési programot hirdetett meg az országgyűlés rendkívüli hétfői ülésén Magyar Péter. A kormányfő tisztító tűzművelet néven jelentette be az intézkedés csomagot, amelynek megfogalmazása szerint a célja az állami korrupció felszámolása és a közvagyon visszaszerzése. Ennek részeként létrehozták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, valamint kezdeményezik alaptörvény módosítással a Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Távozik a brit kormány éléről Keir Starmer miniszterelnök. A munkáspárti politikus hétfőn jelentette be döntését, és közölte, hogy erről már tájékoztatta a harmadik Károly királyt is. A nemzetközi beszámolók szerint lemondását megelőzően egyre nagyobb párton belüli nyomás nehezedett rá a munkáspárt gyengülő támogatottsága miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és helyenként a megyében kialakulhat egy-egy zivatar. A levegő hőmérséklete 20 fokig csökken le. Kedden ismét zavartalan napsütésre és 30-31 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Brunswick Teréz díjjal ismerték el Rónai Ágotát, a Rét utcai óvoda óvónőjét. Az állami kitüntetést a gyermekekért végzett elhivatott tevékenységért, valamint közösségépítő és intézményfejlesztő munkájának elismeréseként vehette át. A Brunswick Teréz díjat az óvoda pedagógiában, a pedagógus képzésben és a gyermekellátás területén kiemelkedő munkát végző szakemberek kaphatják meg. Sikeresen zárult a Finó csoport tavaszi egészségprogramja. A kezdeményezés szűrővizsgálatokkal, sportprogramokkal és személyre szabott tanácsadással támogatta a dolgozók egészségmegőrzését. Több mint 200 munkatárs vett részt vér- és vizeletvizsgálaton, 50-en személyzeti, 40-en pedig ultrahangos szűrésen. Emellett dietetikai tanácsadás, csoportos mozgásórák és közösségi sportesemények is szerepeltek a kínálatban. A vállalat közlése szerint a kezdeményezés célja a megelőzés, az aktív életmód és a hosszú távú testi-lelki jólét támogatása volt. A program több eleme pedig a jövőben is folytatódik. Fokozott óvatosságra kéri az autósokat az aratás idején a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Országszerte megkezdődtek a mezőgazdasági munkák, ezért egyre több kombájnnal, a traktorral és szállítójárművel lehet találkozni az utakon. A kamara arra figyelmeztetett, hogy a lassan haladó munkagépek mögött könnyen feltorlódhat a forgalom, előzni azonban csak körültekintően és megfelelő oldaltávolsággal szabad. Újabb melegrekord dőlt meg. Vasárnap Budapesten 36,5 Celsius fokot mértek, amivel megdőlt a június 21-ére vonatkozó fővárosi rekord. A korábbi budapesti csúcs 35,8 fok volt ezen a napon, és 2007 óta állt fenn. Szombaton országos napi melegrekord született. Aszódon 37,1 fokot mértek, ami az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és helyenként a megyében kialakulhat egy-egy zivatar. A levegő hőmérséklete 20 fokig csökken le. Kedden ismét zavartalan napsütésre és 30-31 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Sziasztok, Halkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 33 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. 6 szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, volt ahol a tartló borult lángba, míg másút kerti hulladék égetése zavarta a lakókat, de illegális szemétégetésről is érkezett bejelentés. Péntek reggel Kaposváron a Cseri úton egy családi ház udvarában egy fa hasat ketté és kerítésre, valamint épületre dőlt. Nagyatádon villanyosznapnak ütközött egy személygépkocsi, vasárnap pedig Hencse és Lat között egy kombány gyulladt ki aratás közben. Letartóztatták azt a román embercsempészt, aki 5 illegális bevándorlót próbált Ausztria felé szállítani Somogyban. A 30-as éveiben járó férfi június 9-én a 61-es főúton haladt, amikor a rendőrök Taszár térségében ellenőrizni akarták. A férfi azonban nem állt meg, menekülés közben viszont az autójával árokba hajtott, majd utasaival együtt futva próbált elmenekülni, de rövid üldözés után elfogták őket. A járműben 4 török és 1 jordán állampolgár utazott. A Kaposvári járásbíróság elrendelte az embercsempész letartóztatását. Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet táborok. Az Erzsébet alapítvány tájékoztatása szerint augusztus 28-áig több mint 40 ezer gyermek kapcsolódhat ki 4 helyszínen. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élők és nevelőszülői hálózatból érkezők is táborozhatnak. A balatoni helyszínek Zánka és Fonyódliget, ahol sport, kulturális és közösségi programok várják a résztvevőket. Akár több millió forintos bírságra is számíthatnak azok a kereskedők, akik zárt Facebook csoportokban árultak drága sportcipőket nyugta vagy számla kiállítása nélkül. A navosok a próbavásárlások során 5-ször rendeltek sneakereket, de egyszer sem kaptak bizonylatot. A sneaker ügyletek jelentős része a közösségi oldalakon zajlik, míg egyes eladók külön zárt csoportokat hoznak létre, és azt lényegében a saját webáruházként működtetik, addig mások már működő, jól bejáratott csoportokhoz csatlakozva árulják a cipőket.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és helyenként a megyében kialakulhat egy-egy zivatar. A levegő hőmérséklete 20 fokig csökken le. Kedden ismét zavartalan napsütésre és 30-31 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Nem akarok